0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Egyre több Pest vármegyei településen vezetnek be vízkorlátozást. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A 40 fokot is elérte a hőmérséklet országosan, ami több fennakadást is okozott. Meghibásodott egy műtő klímaberendezése a Dél-Pesti Centrum Kórházban, 25 vasút és több hívvonalon sebességkorlátozást vezettek be. Az M7-es autópályán baleset, valamint járműtűzés nehezítette a közlekedést. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették. Néhány településen pedig vízellátási problémák miatt tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Egyre több Pest vármegyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Pest vármegyében több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, a következő napok rendkívüli melege miatt azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról és az árnyékról és a hűsítésről is, valamint a dolgozók jólétéről. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuvaitban és Bahrainban, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba. A felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást. Lezuhant a Saudi Aramco olajvállalat egyik helikoptere. A baleset a Hormuzi szorostól nyugatra történt. Az Aramco néhány nappal korábban indította újra az olajszállításokat a térségben, ahol az iráni konfliktus miatt hónapokig szünetelt a forgalom. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Bécs belvárosában először érte el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban 41,7, Csehországban 41,1 fokot mértek, Pozsonyban pedig új városi melegrekord született 39,5 fokkal. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben. Németországban péntek óta legalább 10 fulladtak vízbe fürdőzés közben. Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. Hétfőn napközben 35-41 fok valószínű. A hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Erzsébetváros külső részén a Rottenbiller utcában élt és írt a műveit Bagi Gyula, a hazai eszperantó mozgalom jeles képviselője. Az eszperantó életre hívásának alapjául az a gondolat szolgált, hogy legyen egy nemzetektől független, könnyen elsajátítható nyelv, mely gördülékenyebbé teszi a nemzetközi kapcsolatokat és segít a bábeli konfliktusok elsimításában. Megalkotója egy lengyel gyökerekkel rendelkező szemészorvos, Lazar Zamenhof volt. Bagi Gyula eszperantóhoz köthető nyelvészeti tevékenysége számos területre kiterjedt. Többek között tanfolyamokat szervezett, szakpublikációkat készített, emellett költeményeket, regényeket, színdarabokat fordított és írt is Julio Bagi művész néven. Több alkalommal népszerűsítette nemzetközi konferenciákon az eszperantót és a mögötte meghúzódó eszményrendszert. Bagi Gyula Rottenbiller utca 66-ban töltött 49 évének emlékét a ház homlokzatán márványtábla őrzi.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 17. kerület helikopter lakóparkban nem állomásoznak helikopterek. A terület azért kapta ezt a nevet, mert ezen a területen kezdődött a magyar repülés története. A Ferihegyi repülőtér megnyitása előtt a bátor aviátorok Rákos mezején, a mai repülőtér és az őrsvezértere környékén kísérleteztek, gyakran saját terveik alapján átépített gépeikkel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkánerejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az olasz Palazzo Strozzi másolata a Teréz körút 13-as szám alatt található. Az eredetileg Firenzében látható épületet Hausmann Alajos másolta le gróf Battyán Géza megrendelésére. A budapesti épület a telekviszonyok miatt egy kicsit kisebb, mint az eredeti firenzei palota. A másolat azonban szinte minden másban teljesen megegyezik olasz testvérével. A Palazzo Strozzi érdekessége, hogy a földszint és az alsó emeletek kialakítása során egyszerű, felfelé haladva viszont egyre finomabban megmunkált kövekkel, nagyobb ablakokkal és elegánsabb díszítésekkel találkozunk.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Egyre több Pestvár megyei településen vezetnek be vízkorlátozást. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A 40 fokot is elérte a hőmérséklet országosan, ami több fennakadást is okozott. Meghibásodott egy műtő klímaberendezése a Dél-Pesti Centrum Kórházban. 25 vasút és több hívvonalon sebességkorlátozást vezettek be. Az M7-es autópályán baleset, valamint járműtűz is nehezítette a közlekedést. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették. Néhány településen pedig vízellátási problémák miatt tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Egyre több Pestvár megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Pestvár megyében több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, a következő napok rendkívüli melege miatt azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról és az árnyékról és a hűsítésről is, valamint a dolgozók jólétéről. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuvaitban és Bahrainban, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba. A felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást. Lezuhant a Saudi Aramco olajvállalat egyik helikoptere. A baleset a Hormuzi szorostól nyugatra történt. Az Aramco néhány nappal korábban indította újra az olajszállításokat a térségben, ahol az iráni konfliktus miatt hónapokig szünetelt a forgalom. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Bécs belvárosában először érte el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban 41,7, Csehországban 41,1 fokot mértek, Pozsonyban pedig új városi melegrekord született 39,5 fokkal. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben. Németországban péntek óta legalább 10 fulladtak vízbe fürdőzés közben. Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. Hétfőn napközben 35-41 fok valószínű. A hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az óbudai városnéző pogány emlékhelyre bukkanhatunk, ha jó felé visz az utunk. A pogány ősök tiszteletére Attila, Árpád és Koppány emlékére állított tornyot nem az ősi időkben, hanem 1935-ben emeltette egy az ismeretlen őskori magyar vallás hagyományait újraképzelő csoport, a turáni egyisten hívők tábora. A torony emelését az akkori hatalom nem nézte jó szemmel. A felavatást rendőri támadással verték szét, a vallási közösség férfi tagjait a II. Világháborúban ukrajnai munkaszolgálatra hurcolták. A 13 méter magas, hatszögletű koppánytorony ma is áll. Látogatói pár percre átléphetnek a 30-as évek ős magyar misztikájának világába.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres egyiptomi múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Egyre több Pestvár megyei településen vezetnek be vízkorlátozást. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A 40 fokot is elérte a hőmérséklet országosan, ami több fennakadást is okozott. Meghibásodott egy műtő klímaberendezése a Dél-Pesti Centrum Kórházban, 25 vasút és több hívvonalon sebességkorlátozást vezettek be. Az M7-es autópályán baleset, valamint járműtűz is nehezítette a közlekedést. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették. Néhány településen pedig vízellátási problémák miatt tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Egyre több Pestvár megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Pestvár megyében több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, a következő napok rendkívüli melege miatt azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról és az árnyékról és a hűsítésről is, valamint a dolgozók jólétéről. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuvaitban és Bahrainban, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba. A felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást. Lezuhant a Saudi Aramco olajvállalat egyik helikoptere. A baleset a Hormuzi szorostól nyugatra történt. Az Aramco néhány nappal korábban indította újra az olajszállításokat a térségben, ahol az iráni konfliktus miatt hónapokig szünetelt a forgalom. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Bécs belvárosában először ért el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban 41,7, Csehországban 41,1 fokot mértek, Pozsonyban pedig új városi melegrekord született 39,5 fokkal. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben. Németországban péntek óta legalább 10-en fulladtak vízbe fürdőzés közben. Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő, hétfőn napközben 35-41 fok valószínű, a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kolosszális Phoenix Turulház új Lipótvárosban áll, a Raoul Wallenberg, a Katona József, a Pannónia és a Tátra utca ölelésében. A hatalmas épületet 1929-ben építette a bécsi székhelyű Phoenix Életbiztosító Társaság és a Turul Magyar Országos Biztosító RT. A hat emeletes, 8 lépcsőházas háztömbben az akkori viszonyokhoz képest szokatlan luxus, hatalmas belső kert, közös használatú mosókonyha és szárítókamra fogadta a bérlőket, és a lakások csapjaiból Margit-szigeti termálvíz folyt. A Turulház királynőként magasodik az újlipótvárosi tömb belsejében, a két főbejárat pedig mágnesként vonzza a tekintetet. A szobrok, a kővázák és a különféle díszítések is megállásra késztetik a járók előtt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér a Népszínház negyedben található. A terület legkorábbi említésekor a 18. század második felében állatvásár is működött itt, ezért korábban szénapiacnak és lóvásártérnek is hívták. Itt létesült Pest első gázgyára is. 1946-ban lett köztársaságtér, majd 2011-ben a lengyel pápa emlékére kapta jelenlegi nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálosrendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a gróf birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Károlyi kert a belváros legrégibb parkja. A legenda szerint ez a terület sosem volt beépítve. Eredetileg főúri magánkert volt, és falak vették körül. Állítólag a környező lakásokat drágában árulták, mert onnan be lehetett látni a titkos kertbe. A területet, amely sosem volt még beépítve, 1932-ben nyilvánították közparkká. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A rendszerváltást követően az utolsó szovjet katona 1991. júniusában hagyta el Magyarországot. Az első évfordulóra 1992. júniusában a budapesti búcsú rendezvénysorozat keretében a Gellért-hegyi Szabadságszobor 4 napra fehér lepelburkolatot kapott, és a szabadság lelkeként lebegett a város felett. Egy évvel később megjelent a talapzaton ma is olvasható felirat, amely immár mindenki előtt tiszteleg, aki életét áldozta Magyarország függetlenségéért, szabadságáért és boldogulásáért. Így vált a felszabadulás emlékmű a szabadság szimbólumává.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Egyre több Pest vármegyei településen vezetnek be vízkorlátozást. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A 40 fokot is elérte a hőmérséklet országosan, ami több fennakadást is okozott. Meghibásodott egy műtő klímaberendezése a Dél-Pesti Centrum Kórházban, 25 vasút és több hívvonalon sebességkorlátozást vezettek be. Az M7-es autópályán baleset, valamint járműtűzés nehezítette a közlekedést. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették. Néhány településen pedig vízellátási problémák miatt tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Egyre több Pest vármegyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Pest vármegyében több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, a következő napok rendkívüli melege miatt azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról és az árnyékról és a hűsítésről is, valamint a dolgozók jólétéről. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuvaitban és Bahrainban, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba. A felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást. Lezuhant a Saudi Aramco olajvállalat egyik helikoptere. A baleset a Hormuzi szorostól nyugatra történt, az Aramco néhány nappal korábban indította újra az olajszállításokat a térségben, ahol az iráni konfliktus miatt hónapokig szünetelt a forgalom. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Bécs belvárosában először érte el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban 41,7, Csehországban 41,1 fokot mértek, Pozsonyban pedig új városi melegrekord született 39,5 fokkal. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben. Németországban péntek óta legalább 10-en fulladtak vízbe fürdőzés közben. Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő, hétfőn napközben 35-41 fok valószínű, a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
0: Az NTI híreit hallották.

klasszikusok könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Következik Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem, Dies Irae. Előadja a Berlini Philharmonikus Zenekar, a Wiener Singverein Énekkar, karmester Herbert von Karajan.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A tangó az ecseri piac régebbi neve a pesti szlengben. Budapest legnagyobb használtcikk piacának a története már az 1800-as években elkezdődött. Az ócskások kezdetben a városfalon kívüli területet használták piacként, majd ahogy a város nőtt, egyre kijebb költöztek. A piac egy darabig az Andrássy úton, később a mai II. János Pál pápa térhelyén, majd az 50-es években valóban az ecseri úton működött. 1964-ben a József Attila lakótelep építésekor a piacot még távolabb, a Nagykörösi úthoz telepítették. Az árusok ekkor azonban már az ecseri piac nevet is vitték magukkal. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborúban a visszavonuló német csapatok az összekötő vasúti hídat is felrobbantották, melynek helyére félállandó, úgynevezett K-hídat helyeztek 1946-ban. Szükség volt azonban egy állandó átkelőre is. Ennek tervei egy évvel később el is készültek. Az új, ma is szolgáló hídszerkezet tervét Korányi Imre irányításával Fekete István mérnöki irodája készítette. A két egymás mellett fekvő hídszerkezetet állvány nélkül szabadon szerelték össze. Az északit 1948. szeptember 6-án, a délit 1953. július 22-én adták át a forgalomnak. A K-rendszerű ideglenes hidat is ebben az évben bontották el. A hídanyagot pedig felhasználták az újpesti vasúti híd építésénél. A mai híd északi oldalán az egykori vasúti hídak pilléreinek szabadon maradt alapjain lehetőség van egy új, harmadik híd elhelyezésére. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd építésének megkezdése előtt jelentős tereprendezésre volt szükség, mivel az építési terület egy része katonai terület volt. Az aknamentesítés és a bombák hatástalanítása mellett külön figyelmet kellett fordítani a csápos kutak, illetve azok vezetékeinek védelmére. A kezdeti munkálatok egy részét azonban egy jelentős árhullám megsemmisítette. A rendezés után a mederpillérek építésével folytatódott a munka, majd következtek a pilonok, amiket kúszózsalus technológiával készítettek. Utóbbi azt jelenti, hogy egy 4 méter magas zöm, azaz építési szakasz elkészülte után a szerkezet önmagát a következő ütem magasságába emelte hidraulika segítségével. Ezzel a módszerrel elkerülhetővé vált egy 100 méter magas állványzat megépítése. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: És a Reggeli Express rovat mai vendége Mészáros Árpád Zsolt, színész, énekes. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, szervusz földi.
1: Ez a mai nyitány, ez egy picit olyan lesz, hogy minden Nyíregyházáról indul, és aztán valahogy megérkezik ide Budapestre, a fővárosba. A Zoltán és Ráncok nagyszabású koncert, musical show vár minden érteklődőt és rajongót idén nyáron, ugyanis az Árt Színtér szervezésében a rajongók kérésére június 27-én minden eddiginél látványosabb nagyszabású koncert keretében a Papp László sportarénában lép fel színpadra az eredeti szereplő gárda, Dolhai Attila, Serbán Attila, Mészáros Árpád Zsolt, Kerényi Miklós Máté és Szabó Dávid. Beszélgessünk erről a darabról, illetve arról, hogy hova kell visszamennünk az időbe, amikor Magyarországon bemutatták ezt a musicalt, és hogy azóta mi minden változott. Vajon meg benned, vajon mennyit érett ez a szerep? Én azért erre kíváncsi vagyok. 2007-ben menjünk vissza az időbe.
2: 2006-ban kaptuk a felkérést, hogy egy Broadway előadást hoznának, és hogy kiment a vezetőség megnézni, ez egy fiú csapatról szól, ez egy ilyen kicsit fricska az akkori fiú csapatoknak, amik nagyon mentek, egy kicsit vicces, de mégis belefőtték egy ilyen isteni tematika, tehát a hit, és nem csak itt a kereszténység hitéről, hanem mindenféle hitről, illetve az embernek a reményéről szól, és egy fiú bandának a viszontagságos élete, hogy kerülnek össze, egy csapatba verbúválódnak, és rájönnek, hogy ez már több, mint egy csapat, ez több, mint munka, ez már egy család, akik egymásra számíthatnak, jóban, rosszban, kisegítik egymást mindenféle élethelyzetben. Nagyon izgalmas munkafolyamat volt, hiszen végig a színpadon vagyunk, öt szólamba énekelünk, mint egy fiúbanda, és hát végig táncoljuk az egészet, mint egy fiúbanda. Ami már akkor is érdekes volt, hogy a Dolhuskával egymásra néztük, hogy tényleg bennünket akarnak. Hát mi nem vagyunk annyira nagy táncos kaliberek, de hála jó Istennek a tihanyágos koreográfiájával egy olyan fajta őrületbe szenvedélyessé vált ez a tánc tanulás már, hogy egyre jobban élveztük, és egyre jobban kaptuk a visszaigazolást, hogy figyeljetek ide, teljesen mindegy, mert egyéniségek vagytok, csináljátok úgy, ahogy tudjátok. És ez beigazolódott, hiszen a Thália Színházban nagyon-nagyon nagy sikereket értünk el, folyamatos full teltház volt, és tényleg olyan rajongói tömeg a fiatalok, illetve az idősek körében is sírtak, nevettek, ugye az előadás közben felállnak a nézők, táncolnak velünk együtt, énekelnek, feljönnek a színpadra, tehát egy elég interaktív előadásról beszélünk, ami 19 év után már olyan fajta szabadosságot is megengedett magának, hogy itt az utóbbi turnén ugye volt egy ilyen őszintességi roham, ahol mindenki nem a szerepből, hanem a szerepből kilépve elmondta ezt a 19 év elteltével, hogy mi zajlott le benne, voltak benne tragédiák, voltak benne különböző problémák, megoldásai, és ezt őszintén hallhatta a néző, és én azt gondolom, nagyon sokatnak könnyet hozott a szemébe, és kicsit magába tudott nézni a néző is, és utána ezt felszabadultan tudtunk együtt táncolni, röhögni a nézőkkel, több ezer nézővel. Ami most következik, az igen, ez egy elég nagyszabású dolog lesz, úgy gondoltuk a srácokkal, ugye Dávid is már Los Angelesben él több mint 10 éve, ő is most hazajött, és most egyik próbáról esünk be a másikra. 50 feletti nem olyan a testnek a magatartása, mint amilyennek elvárnánk.
1: Igen.
2: De nagyon nagy szenvedéllyel, és tényleg azt látom a srácokon is, hogy mindenkinek olyan, mint hogy ez a kisgyereke lenne. Én azt gondolom, hogy az arénában most egy olyan előadást fognak látni a nézők is, hogy az előző gondolatomat befejezem. Igazából arra gondoltunk, hogy oké, csináljuk meg, de akkor egyszer csináljuk meg, oké? Utoljára tudjuk megcsinálni ezt, mert tényleg ez már legközelebb járókerettel tudjuk már csak elővenni, mert olyan akrobatikus és olyan dolgok vannak benne. A szervezés az Árt Színtér egy olyan fajta dolgot álmodott meg, illetve a Kerényi Miklós Máté rendezésében, hogy a szolnoki szimfonikusokkal kiegészített zenekar lesz velünk, tehát nem csak a rockbanda, akik velünk szoktak lenni, akik fantasztikusak egyébként, Krisztián vezetésével, mellette lesz egy fantasztikus kórus, tehát egy gospel kórus, ami én azt gondolom, hogy emelni fogja megint a színvonalat, és hát tegnapi próbán ott az Árt Színtér vezetői egy kicsit elszólták magukat, mert valamivel készülnek valami meglepetéssel számunkra is, hogy méltóképpen búcsúztassuk ezt az előadást. Úgyhogy én azt gondolom, nagy izgalmakkal megyünk neki a szombatnak, nagyon-nagyon fáradtak vagyunk, de azt szokták mondani, hogy a fáradt színész a jó színész, úgyhogy megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, érdekében, hogy szombaton, akik utoljára eljönnek az arénába és megnézik ezt az előadást, és nem csak megnézik, hanem aktív részese is lesznek. Én azt gondolom, egy olyan élményzsákkal mennek haza, amit éveken át keresztül fogjuk hordozni magunkba is, és tényleg nem csak egy koncert lesz, és nem csak egy előadás.
1: Az arcszintér.hu oldalon megtalálnak minden információt, de a dátum akkor még egyszer június 27-e szombat, a helyszín pedig a Papp László Sportaréna. És én azt gondolom, hogy ezután azért egy jó kis pihenés is jól fog neked esni, hiszen a Magyar Színházban azért rengeteg feladatod volt, és én pont megnéztem, februárban beszélgettünk egyébként az akkori szerepeidről, hogy mi minden történik veled. Már akkor is szóba került természetesen az Oltári Srácok, de hát akkor még nem voltunk ennyire közel. Hogy élted meg ezt az évadot a Magyar Színházban?
2: Kicsit túlvállaltam magam, tehát kicsit felszívtam magam, és én nem voltam még ennyire úgymond bekötött, és visszajött a Koldus is királyfi produkció, utána belekezdtünk az Addictba, az Anger Zsolttal, ami egy nagyon izgalmas munka volt, igen, tehát az addikcióról szóló, és ez egy prevenciós előadás is, ugye diákoknak és felnőtteknek, meg hát mindenkinek. Való, én azt gondolom, ez egy nagyon, nagyon különleges előadás Budapesten, tehát nem nagyon találunk ilyet, ennek is betudva a sikereit. Aztán pedig belekezdtünk egy nagyon izgalmas munkába, az én gyerekkori őrületembe, az Indul a Bakterházba, ami nagyon nagy sikereket ért el a színházba. Hát ez is nagyon kivette, ugye nekem van egy 3 éves kisfiam, akivel én az utóbbi időben megpróbáltam minél többet vele lenni, látva azokat a dolgokat, amik kimaradtak ugye a színház miatt, meg a karrierépítés miatt a többi gyermekeimnél, és megpróbáltam ezt valahogy kompenzálni, és hát sajnos az jött be, hogy megint beleestem egyik munkából a másikba, és most pedig úgy próbálok, hogy reggel 10-től próbálom a Wonderlandet, amit a Margit-szigeten fogunk bemutatni július 31-én és augusztus 1-én lesz két előadásunk, és utána bekerül a színházba, a Magyar Színházba. 10 órától próbálom 2-ig, 2:30-ra átrohanok az Eiffel házba, az operának a próbatermére. Ott fel van állítva a teljes installáció, és ott épp, hogy felrakom a mikroportot, a fülesemet, a kontrollomat, és átveszem a táncipőt, és már nyomjuk is a srácokkal. 6-ig, 6 órakor visszajövök, 6:30-kor beöltözök, 7 órától pedig csinálom a Wonderland főpróbát, hiszen annak hamarosan itt van a bemutatója. Úgyhogy egy eléggé húzós időszakon vagyok, de ez tényleg az Oltári Srácok fogja lezárni szombaton, és hát vasárnaptól csak a gyerekekkel. Mármint, hogy csak a kicsikkel, mert ugye a nagy gyerekek azok már gyakorlatilag már önjáróak is.
1: Így
2: már.
1: Van.
2: Őket már nem nagyon lehet dédelgetni, huszégatni, mert hát mindenkinek van már párja, mindenki megy a világba, össze-vissza munkahelye van, dolgoznak, úgyhogy, de velük is tartom, és nagyon jó a kapcsolatom, hál' Istennek. Úgyhogy így élünk, de hát azt mondják, hogy munka közben nem tud meghalni az ember, úgyhogy én dolgozom, hogy minél tovább éljek, és minél több élményt szerezzek, és minél több élményt adjak, és minél többet tanuljak.
1: Így van, ezt akartam én is mondani, mi pedig örülünk majd annak, hogyha minél több élményt szerezhetünk általad, akár a Magyar Színházban, esetleg valamelyik előadáson, vagy a Wonderland musicalnél, vagy pedig most az Oltári Srácok koncertnél.
2: Mellette van egy koncertturnénk, ami indul nyáron, aminek lesz Nyíregyházán is, hogyha ott jársz éppen a szülővárosunkban, akkor gyere, szeretettel várunk. Augusztus 9-én lesz egy Nem csak szerelem, Jan Zakatával, Szomor Györggyel és a Human Power zenekarral a nagy színpadon, vagyis a szabadtéri színpadon, de megyünk a Szarvasi Vízi Színházba is augusztusba. Úgyhogy én azt gondolom, lesz sok program, lesz sok előadás, és most voltunk egy nagyon sikeres városmajori szabadtéri koncertünk volt a hétvégén. Úgyhogy hát megyünk előre, csináljuk, készítem a lemezemet, a Mázs őszintén, már elkezdtem a Mázs 50-en.
1: Igen, igen.
2: Éppen alakul, közben darabot írunk, úgyhogy minden megy a maga helyén. Közben elkezdtem az egészségügyi programot támogatni, ami Magyarországon indul szeptember 27-én az ELTE Tudományegyetemen. Egy olyan közösségi, egy olyan szociális szerepvállalást próbálunk kezdeményezni, ami azt gondolom az egészségügyi, nem csak felnőtteknek, hanem gyerekeknél is már 15 évtől 25 éves korosztályban is van már programunk, illetve csoportunk, és hát célunk elérni azt, hogy az egészségmentori tantárgyat is bevezessék hamarosan az iskolákba, hogy tényleg tudatosan és egészségesen tudjunk élni és táplálkozni.
1: Legyen így, és akkor nekem ez azt jelenti, hogy szerintem sűrűn fogunk beszélgetni a következő időszakban is, úgyhogy tartsuk meg ezt a jó szokásunkat, és köszönöm. Akkor pár havonta. Számoljunk be a hallgatóknak arról, hogy hogy vagy és mi minden történik veled.
2: Köszönöm szépen, és ha megengeded, majd esetleg küldök új dalaimat.
1: Mindenképpen, mindenképpen. Nagyon szépen köszönöm, és kívánom, hogy mindegyik előadás koncerttelház előtt zajlódjon.
2: Így legyen, ámen, köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Mészáros Árpád Zsoltot hallhatták, színészt, énekest.

A Klasszik Rádió 92.1-en eljött az ideje, hogy érkezzen még néhány programajánlat. Újvári Lajos festőművész emlék kiállítására hívjunk meg a hallgatókat, amely a Pesti Vigadóban látható. A Magyar Művészeti Akadémia új kiállítása Újvári Lajos festőművész, a kisképző gimnázium legendás tanára gazdag művészetét közel 100 alkotásán keresztül mutatja be a Pesti Vigadó 5. emeletén. Barabás Márton, Munkácsi Mihály díjas festőművész, az MMA rendes tagja, a kiállítás kurátora által válogatott, reprezentatív, az életmű fontos meghatározó helyszínein született alkotásokra kitekintéssel lévő tárlat, különleges alkalom arra, hogy a látogatók átfogó képet kapjanak egy kiemelkedő művész pályájáról, valamint arról az oktatói munkáról is, amely a kisképzős generációk művészeti fejlődésére volt hatással. A kiállítás közvetlenül Újvári Lajos mestere Szőnyi István kiállítása után nyílt meg június 24-én és egészen augusztus 30-áig látogatható. Július 4-én egy meglepően szoros és különleges bolygó együttállásban gyönyörködhetünk. A hajnali égen felbukkanó Mars és az Uránus szorosan egymás mellé kerül az égi útjuk során. A bolygó együttállás fényét emeli, hogy a bolygópáros a fiasztjuk csillaghalmaza alatt sziporkázik. A ritka együttállás hajnali, nyári égbolt egyik kiemelkedő eseményének ígérkezik, de a szoros bolygó együttállás megfigyeléséhez legalább egy binokulár szükséges. A különleges égi jelenség megfigyelésére a Svábhegyi Csillagvizsgáló hajnali távcsöves bemutatóval készül, ahol a szakvezetés mellett figyelhető meg a Mars és az Uránusz együttállása. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Egyre több Pestvár megyei településen vezetnek be vízkorlátozást. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A 40 fokot is elérte a hőmérséklet országosan, ami több fennakadást is okozott. Meghibásodott egy műtő klímaberendezése a Dél-Pesti Centrum Kórházban, 25 vasút és több hívvonalon sebességkorlátozást vezettek be. Az M7-es autópályán baleset, valamint járműtűzés nehezítette a közlekedést. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették. Néhány településen pedig vízellátási problémák miatt tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Egyre több Pestvár megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Pestvár megyében több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, a következő napok rendkívüli melege miatt azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról és az árnyékról és a hűsítésről is, valamint a dolgozók jólétéről. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuvaitban és Bahrainban, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba. A felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást. Lezuhant a Saudi Aramco olajvállalat egyik helikoptere. A baleset a Hormuzi szorostól nyugatra történt, az Aramco néhány nappal korábban indította újra az olajszállításokat a térségben, ahol az iráni konfliktus miatt hónapokig szünetelt a forgalom. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Bécs belvárosában először ért el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban 41,7, Csehországban 41,1 fokot mértek, Pozsonyban pedig új városi melegrekord született 39,5 fokkal. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben. Németországban péntek óta legalább 10-en fulladtak vízbe fürdőzés közben. Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő, hétfőn napközben 35-41 fok valószínű. A hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
0: Az MTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo július 1-e és 3-a között ismét a népzene kerül a középpontba Zsámbékon, ahol megrendezik a zsámbéki dudástábort. A tábor egyik oktatója, Gubinec Ákos junior primadíjas népdalénekes citeraművész a vonalban. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
2: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: A háromnapos dudástábor fókuszában mi áll? Mi az, amire koncentráltok? Milyen tudást szeretnétek átadni?
2: Igen, ugye lehet, hogy megtévesztő lehet a hallgatóknak, hogy a dudástábor néven szerepel, mert hogy én nem dudás vagyok, de ez úgy indult ez a projekt, hogy Dudaszó hallatszik címmel indította el Vizeli Balázs 3 évvel ezelőtt ezt a tábort először, és aztán azóta is zajlik ez a szuper kezdeményezés. És tulajdonképpen ez egy tábor, de hívhatjuk egyben mesterkurzusnak is, mert hogy a célja az, hogy egy olyan közösség jöjjön össze, akik egyrészt a saját hangszerükön tudják fejleszteni a tudásukat. Itt gondolunk a hegedűre, a dudára, jó magam az ének és a citera szekciót is viszem. Tehát ez az egyik cél, hogy a hangszeres tudás fejlődjön, a másik cél pedig az, hogy kamarazene formájában együtt tudjunk muzsikálni, hiszen ugye a népzene túl azon, hogy persze nagyon fontos az egyéni alkotás, ezért mindig is a közösségi alkotásra és a közösségben létezésről is szólt. Úgyhogy tulajdonképpen úgy kell ezt elképzelni, hogy a 3 nap folyamán folyamatosan van kis csoportos foglalkozás az adott hangszereseknek, és emellett pedig vannak ilyen közös együtt muzsikálások az egész tábor részére.
1: A szakmának szól tehát ez a tábor, muzsikusok, képzett muzsikusok és énekesek számára hirdettétek meg.
2: Így van, bár azért azt mindig elmondjuk, hogy ugye ilyenkor mindig meg szoktak ijedni sokan, hogy de hát ő nem képzett zenész, mert nem végzett zeneművészeti gimnáziumot vagy zeneakadémiát, de ez nem feltétele a jelentkezésnek. Annyit kérünk, hogy aki odaérkezik, egyrészt mindenképp szeresse a népzenét, másrészt pedig örülünk annak, hogyha valamilyen tapasztalata van a népi hangszerek és a népzene területén.
1: Mi az, amit kitűztetek célul? Milyen fejlődési hívet szeretnétek bejárni a 3 nap alatt?
2: Alapvetően az első kezdeményezés az valóban a duda nóták mentén szerveződött, tehát egy kifejezetten a dudás anyagot kezdtük el feldolgozni, de az idei évnek a különlegessége az, hogy a hangszer tanuláson kívül ellátogat hozzánk egy énekes adatközlő, Szász István Bődi Pista bácsi, aki Erdélyben, Búzában született, ez egy mezőségi kis falu, és ő tényleg még abban a korban és abban a kultúrában nőtt fel, amelynek szerves része volt a népzene és a népdalokkal való természetes megismerkedés, az a generációról generációra történő öröklődés, és hát ez gyakorlatilag mindig azt mondjuk, hogy már az utolsó órába járunk, hogy ilyen jeles emberekkel, adatközlőkkel, énekes egyéniségekkel találkozzunk, úgyhogy ebből a szempontból mindenképpen egy kuriózum lesz ez a tábor, hogy tényleg olyan énekestől tanulhatjuk meg az eredeti búzai népdalokat, aki ezt már gyerekkorától kezdve magába szívta.
1: Ákos, azt hiszem, hogy ez a tábor azért valahol a közösség teremtésről, közösség építésről is szól, hiszen ott lesztek, együtt lesztek, mindannyiótoknak azonos az érdeklődése. Szóval biztos, hogy azért itt más közös kapcsolódások, barátságok is lehetnek, vagy akár későbbi formációk megalakulásának a lehetőségét, nem tudom, most lehet, hogy elszaladt a fantáziám, de akár ezt is el tudom képzelni.
2: Így van, és egyébként amit mondasz, az nagyon igaz is erre a táborra, hogy gyakorlatilag az elejétől kezdve van egy fix csapat, akik minden évben visszatérnek, és velük annyira szoros barátság alakult már ki, hogy például a Zöldben zeng a dalnak most volt nemrég 2 hete az idei szezonnyitó túrája, és oda is ellátogattak többen ebből a csapatból, tehát hogy folyamatosan azt érzékeljük, hogy igénylik is azt, hogy minél több ilyen esemény legyen, és hogy valóban barátságok alakulhassanak ki.
1: Jövünk vissza, nem sokára folytatjuk a beszélgetést Gubinec Ákos junior primadíjas népdalénekessel, citeraművésszel, népzenetanárral itt az Intermezzóban.

0: A dudástáborról beszélgetünk, melynek a helyszíne Zsámbék lesz majd. Ez egy háromnapos szakmai program, ahol nem csupán hangszeres képzés zajlik. Mi az, amire a fókuszt helyeztétek, pontosabban hogyan épül fel a napi program, milyen tematika mentén zajlik?
1: Alapvetően ugye, ahogy már említettem, a kiscsoportos foglalkozások határozzák meg a napnak a menetrendjét. Délelőtti óráktól, tehát 10 órától várható a kezdés, és gyakorlatilag onnantól kezdve az énekes szekció például úgy néz ki, hogy van egy közös beéneklésünk, mert hogy ugye nagyon fontos az, hogy bemelegítsük a hangunkat, esetleg egy kis rövid bemozgás, és aztán utána pedig rátérünk a szakmai anyagra, ahol a fő cél az a repertoár bővítés, és akkor igazából ez megy a délelőtt folyamán, utána van egy ebédszünet, és aztán a délutáni programban is szintén intenzív foglalkozások vannak. Az estét persze valamilyen közösségépítő programmal szoktuk zárni, akár egy borkóstolóval, akár egy közös énekléssel, vagy akár egy közös táncházzal, vagy előadással.
0: Miután ez mégiscsak egy nyári tábor, tehát azért valamilyen szerepet kap a kikapcsolódás is, meg a közösségépítés, ahogy beszéltünk róla. Mennyire szigorú a tananyag?
1: Ugye onnantól, hogy tábori oktatásról beszélünk, nyilvánvalóan nem az történik, hogy kötelező elemmel indítunk, és akkor minden nap meg kell 5 dal tanulnunk, tehát ilyen szempontból valóban szabadabb, és sokkal inkább azon van a fókusz a közösségépítésen túl, hogy az anyagban elmélyedjünk, tehát hogy nem az a cél, hogy 20-30 népdalt megtanuljunk a 3 nap alatt, hanem hogy amit megtanulunk, az viszont úgy maradjon benne az emlékezetében mindenkinek, aki részt vett a táborban, hogy utána 2 hónap múlva, meg 2 év múlva is emlékezhessen rá, és mondjuk jó szívvel és nyugodtan tudja ezeket a dalokat énekelni. És ugye, ahogy már ezt korábban említettem, itt bár nagyon sok, vagy több egyetemista is volt az elmúlt időszakban is, akik a Zeneakadémiáról jönnek tanulni, de olyanok is jönnek, akik akár távakörből érkeznek, és mondjuk nekik próbálunk olyan instrukciókat mondani, hogy hogy állítsanak össze egy összeállítást, hogyha éppen felkérik őket egy fellépésre, vagy egy versenyre mennének. Tehát, hogy van ennek egy ilyen módszertani funkciója is.
0: Az erdélyi mesterhez milyen kapcsolat fűz?
1: Így van, Szász István Bődi Pista bácsi, aki ellátogat ugye hozzánk a táborba, mint mester és mint énektanár, és én ebben a szerepben egyébként egy picit így a moderátori kört, vagy szerepkört fogom majd átvenni. Nagyon régóta, illetve relatíve nagyon régóta, de most már 6-8 éve ismerjük egymást a Szász István Bődi Pista bácsival, akihez először Németh István az Zenetudományi Intézet munkatársával látogattunk el, és már akkor látszott, hogy ez nem csak egy nagyon mély szakmai kapcsolódás, hanem tényleg egy hosszú évekre szóló barátság is lesz, és akkor elkezdett nekem ő búzai népdalokat tanítani, aztán hál' Isten elvállalta azt a felkérés, hogy az első Határtalan férfének lemezemen közösen is énekelhettük el ezeket a dallamokat. Tehát inkább azt mondanám, hogy valóban ez a mester-tanítvány kapcsolat jellemezhető, vagy ezzel lehetne leírni a mi együttműködésünket. És azért is gondoltam, hogy látogasson el hozzánk, mert annyira széles az ő repertoárja, és nem csak az énekes repertoárja, hanem az ő látásmódja a paraszti kultúra életéről. Hát ebben élte le az elmúlt 70 évét, hogy tényleg azt gondolom, hogy nagyon sok mindent át tud adni fiatalabbaknak és idősebbeknek egyaránt.
0: A tehetséggondozás, vagy akár a tehetségek felfedezése, az mennyire célja ennek a tábornak, hiszen ezt is könnyedén el tudom képzelni, hogy valakinek lehetőségeket adtok a zenei pályán.
1: Igen, ez is egy célunk egyébként, hogy akár olyan fiatal tehetségeket is felfedezzünk, akik egyébként korábban nem voltak a pályán, vagy nem gondolkodtak a zenei pályán való elhelyezkedésben, és akár itt ugye a szakmai kapcsolódásokra is gondolunk, tehát hogy lehet, hogy oda jön egy énekes, és aztán mondjuk kedvet kap a hegedűhöz, vagy a dudához, vagy a citerához, és azon is elkezd tanulni. Egyébként, hogyha már itt a tehetségekről beszélünk, azt szeretném még kihangsúlyozni a tehetségekkel és a tehetséggondozással kapcsolatban, hogy azért a népzenében, ugye, amit te is említettél, ez a mestertanítvány mennyire fontos, és valóban itt lehetőséget adunk arra is, hogy akár az egyéni konzultációk keretében tovább bővíthessék a technikai tudásukat is a hozzánk érkezők. Tehát túl azon, hogy persze a

0: Migdalok tanulása az elsősorban itt csoportos formában történik, délután lesz lehetőség arra is, hogy egyénileg konzultáljunk a résztvevőkkel.
1: Ákos, köszönöm szépen, jövünk vissza Gubinec Ákossal itt az Intermezzóban.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Egyre több Pest vármegyei településen vezetnek be vízkorlátozást. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A 40 fokot is elérte a hőmérséklet országosan, ami több fennakadást is okozott. Meghibásodott egy műtő klímaberendezése a Dél-Pesti Centrum Kórházban, 25 vasút és több hívvonalon sebességkorlátozást vezettek be. Az M7-es autópályán baleset, valamint járműtűzés nehezítette a közlekedést. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették, néhány településen pedig vízellátási problémák miatt tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Egyre több Pest vármegyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Pest vármegyében több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, a következő napok rendkívüli melege miatt azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról és az árnyékról és a hűsítésről is, valamint a dolgozók jólétéről. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuvaitban és Bahrainban, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba. A felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást. Lezuhant a Saudi Aramco olajvállalat egyik helikoptere. A baleset a Hormuzi szorostól nyugatra történt, az Aramco néhány nappal korábban indította újra az olajszállításokat a térségben, ahol az iráni konfliktus miatt hónapokig szünetelt a forgalom. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Bécs belvárosában először érte el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban 41,7, Csehországban 41,1 fokot mértek, Pozsonyban pedig új városi melegrekord született 39,5 fokkal. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben. Németországban péntek óta legalább 10-en fulladtak vízbe fürdőzés közben. Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő, hétfőn napközben 35-41 fok valószínű, a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
0: Az MTI híreit hallották.

0: vonalban Gubinec Ákos, junior primadíjas népdalénekes, citeraművész, népzenetanár. Határtalan férfiének címmel jelent meg egy nagyon fontos albumod, amely a Kárpát-medence különböző tájegységeinek ritkában hallható férfi népdalait mutatja be. Akkor, amikor ezt létrehoztad, mi volt a fejedben, Ákos? Mit szerettél volna bemutatni?
1: Igen, 2021-ben jelent meg az első része ennek az albumnak, aztán 2024 végén, 2025 elején pedig a második fele a Határtalan férfiéneknek, amelynek a célja az az, hogy bemutassa azt, hogy mennyire sokszínű a Kárpát-medence népzenéje. Túl azon, hogy mennyire sok műfajt ismerünk meg, ezeken a lemezeken is hallhatók pásztorénekek, betyárénekek, táncdallamok, de balladák és lírai dalok is, amelyek valóban az érzelmekről szólnak elsősorban. Emellett azt is szerettem volna megmutatni ezeken az albumokon, hogy mennyire sokszínű az éneklési technika a Kárpát-medencében. Tehát, hogy akár egy balladát valóban meg tudunk-e egy mélyebb, befelé fordulóbb énekléssel élni, és milyen, amikor mondjuk a táncdalomban, vagy éppen egy nagyon, hogy is fogalmazzak, egy nagyon vidám összeállításban pedig teljesen kifele tárulkozunk. Úgyhogy nagyon érdekes volt azt a folyamatot megélni, hogy milyen színeket lehet a hangunkkal megjeleníteni a népdalokon keresztül.
0: De ez úgy gondolom, hogy nem csak technika kérdése.
1: Így van. Ehhez azt gondolom, hogy ahogy ugye Kodály is mondta, hogy a népdal a lélek tükre, és ez mennyire igaz azóta is, hogy azért ez népdal, és nem csak a népdal, bármilyen dalról, ha beszélünk, akkor az nagyon fontos elmondani, hogy ugye az éneklés talán olyan szempontból az egyik legnehezebb műfaj, hogy ott tényleg az érzelmeinket, a saját lelki világunkat is kitárjuk, és ezt bizony érzékelhetjük a populáris zenében is, akár abban is, hogy minden nap más állapotban van a hangunk. Tehát van, hogy éppen egy sokkal, hogy mondjam, egészségesebb állapotban vagyunk, és a hangunk is úgy van, de van, hogy mondjuk kicsit egy intimebb hangzásra vágyunk, és inkább azt helyezzük előtérbe. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas világ, és én azt is tanácsolom, vagy javaslom mindenkinek, hogy aki teheti, próbálja ki mindenképp azt is, hogy milyen, amikor mondjuk a tükör előtt énekel magának, milyen, amikor a családnak énekel, milyen, amikor kiáll egy színpadra 10-20 vagy akár 100 ember elé, mert egészen más lélekjelenlétet kell ott tényleg bemutatni. És ez nem azt jelenti, hogy amikor magunknak éneklünk, az sokkal könnyebb. Sőt, egyébként sokszor ez a legnehezebb, hogy odaállni a tükör elé, és azt megnézni, hogy is éneklünk, vagy éppen visszahallgatni magunkat. Hát az sem egy könnyű feladat.
0: Te hogyan találtál rá erre az útra, a népzene világára?
1: Gyermekkoromban én alapvetően egy olyan családban nőttem fel, ahol a szüleim nagyon sokat hallgattak is népzenét, illetve a helyi pávakörnek a tagjai voltak, és így találkoztam én aztán a népzenével. És mindig is érdekelt az, amikor már egyre nagyobb lettem, vagy egyre idősebb lettem és felnőttem, hogy egyébként túl azon, hogy elsajátítjuk a népdalainkat, és azoknak valóban a stílusbeli sajátosságait megéljük, túl azon milyen olyan eszközök vannak, amivel mi magunkat, mint alkotó, mint előadó bele tudjuk helyezni. És ugye pont veled fogalmaztuk meg egy korábbi beszélgetésben, hogy ez a kortárs népdalénekes fogalma talán elmondható rám, vagy jellemző rám, mert hogy nagyon szeretem azt figyelni, hogy reagálnak az emberek manapság mondjuk a népdalszövegeinkre, milyen olyan eszközök vannak, amikkel akár a fiatalabb generációkhoz is el tudjuk juttatni a népdalokat, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas világ.
0: Mert hogy valahol nyilvánvalóan a hagyományőrzés és az értékmentés mellett a te célod, vagy a te belső késztetésed az is, hogy ebből kilépj, hogy tovább lépj, hogy hozzáadd azt, ami te vagy.
1: Igen, és egyébként pont most a hétvégén volt egy nagyon izgalmas fellépésünk a szülőföldemen, Lentiben, ahol egy színész barátommal, Magyar Bálinttal együtt énekeltünk két dalt, és nagyon izgalmas volt azt például megnézni, hogy két slágert választottunk, persze volt egy népzenei műsorom, meg neki is volt egy saját műsora, és akkor jött az ötlet, hogy hát miért ne énekelnénk közösen együtt, már régóta jó barátságban vagyunk. És a Fly Me to the Moon-t és az Iszom a bor kezdetű dalt énekeltük el, és az utóbbit azt egy kobosz kíséretében, és egészen felemelő élmény volt azt látni, hogy az emberek is rácsodálkoznak, hogy hát valóban ez egy kobosz kíséretében is ennyire jól tud hangozni, tehát hogy tényleg hogy lehet ezeken a hangszereken élővé tenni ezeket az egyébként slágereket, és kevésbé gondoljuk, hogy egyébként abszolút lekísérhetők ezek népi hangszerekkel is.
0: Köszönöm szépen. Gubinec Ákos a vendégem, jövő mindjárt vissza.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Gubinec Ákos, junior primadíjas népdalénekes, citera művész. Ákos július 1-e és 3-a között garantáltan Zsámbékon leszel, hiszen ott zajlik majd a Dudás tábor, ahol ugye te vezeted az énekes képzést. Mi történik utána?
1: Utána is sűrű lesz a nyár, tartogat izgalmas programokat. Július 13 és 17-e között egy másik táborba megyek, és nem csak, hogy megyek, hanem ez most már 9. éve egy olyan tábor, amelynek főszervezője is lehetek, és vezetője a Göcsei Népzenei Tábor, amely Zalában kerül megrendezésre az idei évben Báza keretjén. És gyakorlatilag ez egy gyermek és ifjúsági tábor, különböző hangszereken tanulhatnak majd az érdeklődők, hegedű, citera, koboz, és természetesen ott is az ének is a középpontban lesz. Ezt követően majd a július 2. fele az a Művészetek Völgyében telik, ahol idén már 4. éve lehetek udvargazda, ami azt jelenti, hogy az egyetemi udvar programját több kollégámmal együtt állítottuk össze, és ebben az egyetemi udvarban a Zeneakadémia, a Magyar Táncművészeti Egyetem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, és idén új egyetemként a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem hallgatói és oktatói találkoznak, és alkotunk majd a közösen.
0: Tehát a nyáron táborról táborra, táborról fesztiválra jársz majd. Augusztus hogy telik?
1: Augusztusban pedig a koncertek szezonja köszönt be, legalábbis eddig úgy néz ki. Persze azért júliusban is lesznek koncertek, de ami egy izgalmas projekt, az a Penta Essencia projekt, zene az öt géniusz földjéről, amely Keresztúri Albert Zsolt műve, és népdalfeldolgozások hangzanak el ebben a ezeken a koncerteken, és a népdal, az eredeti népdalokat jó magam, illetve egy kolléganőm Albert Anna tolmácsolásában hallhatja a közönség, és ez nem csak egy koncert egyébként, hanem gyakorlatilag egy szép folyamat is, tehát vannak benne prózai részek, illetve mozgások is. Ez a koncert fog augusztusban több helyszínen is bemutatkozni. Az időpontok egyébként elérhetők az én honlapomon, illetve a Penta Essencia honlapján is. Ellátogatunk majd Sárospatakra, Kaposvárra, Siófokra, illetve Mohácsra is.
0: Milyen terveid vannak a következő évadra? Mi történik szeptembertől? Gondolom újra tanítasz majd.
1: Igen, az oktatás is ugye fontos része az életemnek. A zeneakadémiai oktatást azt a továbbiakban is folytatni fogom. Emellett pedig ugye a SZÉF Egyesülettel tehetséggondozó programokat szervezünk, fiatal tehetségeket karolunk fel, és őket mentoráljuk, és lesz is egy SZÉF fesztiválunk majd szeptember 4-én és 5-én az Alamegyei Nován, ahol én a gyerekkoromat töltöttem, és ott is rengeteg fiatal feltörekvő zenekar fog bemutatkozni. Emellett az ősszel a már említett Penta Essencia projekt koncertjei mellett egy saját kortárs projektet is szeretnék létrehozni, amelynek már az első fázisai, a tervezési fázisai elkezdődtek. Ez egy koncertszínház lesz tulajdonképpen, amelyben fontos szerepet kap a két albumom, a Határtalan férfének első és második része, és ez lesz majd izgalmas hangzásvilágokkal színesítve.
0: Ákos, találkozol sztereotípiákkal a népzenét illetően?
1: Igen. Azért azt kell, hogy mondjam, hogy azt mindenképp sokan mondják, és az elmúlt időkben többektől is hallottam azt, hogy a népzene egy rétegzene, és hogy a fiatalok nem is hallgatják. Az az igazság, hogy én ezt meg tudom cáfolni, persze nyilván a fiatalok körében is azért vannak olyan műfajok, amik valóban sokkal népszerűbbek, de azt látjuk, hogy mind a zeneiskolákban, mind akár ezeken a kortárs népzenei projekteken sok fiatallal lehet találkozni, vagy éppen a Művészetek Völgyében, tehát valóban érdeklődnek a rétegzene iránt is, lehet ezt így mondani, de hogy nem is azt hangsúlyozom, hogy rétegzene, hanem hogy sokkal inkább azt, hogy én azt gondolom, hogy a népdal és a népzene az tud olyan formában színpadra kerülni, hogy egy mai fiatal számára is az csúnya szóval mondva eladható, vagy befogadható legyen.
0: Hát, vagy megszerethető legyen.
1: Hát pláne, de az már a következő fázis, de hál' Isten erre is nagyon jó példákat látunk, így van, hogy visszatérnek a koncertjeinkre, és utána oda jönnek beszélgetni, tehát tényleg azért vannak nagyon jó példák erre.
0: Nyitogatod a kapukat.
1: Így van. Nyitogatom a kapukat, és bízom benne, hogy ez még a kapunyitásnak az eleje, mert hogy még azért vannak tervek, úgyhogy mindenképp ez a cél.
0: Ákos, nagyon sok sikert kívánok, és ilyen lelkesedést a következő évtizedekre is, de addig még sokszor beszélgetünk. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen én is, minden jó.
0: Gubinec Ákost hallották, aki junior primadíjas népdalénekes, citeraművész itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cine Music. Cine Music, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább fokozódik a hőség. Vízkorlátozást rendeltek el több településen. Túlélők után kutatnak Venezuelában. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ismét megdőlt itthon a napi melegrekord. Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Emellett ma az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Otthoni munkavégzést rendel el mától a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a kabinet arra kér minden munkáltatót, ahol lehet biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzés lehetőség szerint halasszák el. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat. Gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról, az árnyékról és a hűsítésről, valamint a dolgozók jóllétéről. Egyre több Pest megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívüli magas fogyasztás idején. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Csaknem 20 országból érkeztek mentő és kutatócsapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a humanitárius segélyszállítmányokat. Az ENSZ becslése szerint a természeti katasztrófa mintegy 7 millió embert érintett, a károkat 7 milliárd dollárra becsülik. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuwaitban és Bahrainben, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba. A felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást, ami a hormuzi szoros biztonságát és a nukleáris tárgyalások folytatását is veszélyezteti. Budapesten készült az év fagylaltja, aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Solléa Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett. A mentes kategóriában a balatongyöröki promenád cukrászdából a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új, ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós török mézízű fagyi lett. A sok napsütés mellett főleg a keleti megyékben lehet záporzivatar, napközben 36-41, késő este 22-30 fok valószínű. Keddig marad a rendkívüli hőség, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak enyhülést.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a pesti alsórakparton a Lánchídnál. A H8-as hév Gödöllő és Mogyoród között mindkét irányban az Őrs vezértere irányú vágányon közlekedik baleset miatt. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, a 10-es főúton szintén befelé az Örömi úti körforgalom előtt, illetve az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, amely így a Márga utca felől Zsák utca lett. Mától a 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában. Mától lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a Nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.

Sok szeretettel kívánok, jó reggelt minden kedves hallgatónknak. Június 29-én nagyon a végén járunk, úgyhogy nekem figyelnem kell. Már nem a saját végünket járjuk, csak ennek a hatodik hónapnak, ennek a júniusnak, de ez itt változatlanul a klasszik nyitány, és elindult a hét, elindul. Sok-sok darabból áll majd össze, hát nyilván egy hét az hét napból áll, egy kutya pedig 5000 darabból. Ha ezt nem értenék, akkor nem az állatorvosi vizsgájuk hiányzik, hanem a LEGO tudásuk, ugyanis több mint 5000 darabból készült fel Kalambol LEGO kutyája a Madame Tussauds Budapestben magyar fiatalokkal, Magyarországra külön gyártatott LEGO-kkal, illetve a háttérből teljesen ismeretlenül Kalambol feleségével. Még jó, hogy ismerjük Cunyi Tímeát a Madame Tussauds-tól, úgyhogy vele beszélgetünk a világ újdonságról. Nem farokcsóválva, de mindenképpen simogatva, aztán pedig olvasunk. 8 óra után Kutcegi Csaba az Eltűnt Aléna nyomában című ifjúságinak titulált regényét. Hát nem vesézzük ki, de beszéljük meg a szerzővel, akinek az élete regényes, meg táncos, de most nem mint balettáncost faggatjuk majd, hanem mint szerzőt, vagyis hogy írót, Kutcegi Csabát. Hemző és a Hemző díjasok a Műcsarnokban, újabb találkozásaink sorozatban élvezhető ez a kiállítás, ez a Találkozásaim című. A Hemző Károly díj nyerteseivel, nyerteseiről, Szarka Károly, Klára kurátorral beszélgetünk majd, mint fototörténésszel, és természetesen szóba kerülnek majd a díj nyertesei, a finalisták, és úgy egyébként a vintage képek, meg mindenféleképpen a fotók itt Magyarországon, a legjobbak közül. Aztán persze beszélgetek egy majdnem név rokonomról, vagy beszélek csak róla, hiszen már egyedül maradtam. Galkó Balázs születésnapja van, rá is emlékezünk majd, de azért lesznek vidám témáink is a nagy sóhajok mellett. Természetesen Péter Pál napján belevágunk az aratásba. Hát nem, mi itt az urbánus lelkemmel, vagy én az urbánus lelkemmel biztos, hogy nem, de a névnapokat kivesézzük, illetve a születésnaposok között is találunk rengeteg érdekességet, meg és átbeszélni valót, de a beszéd helyett, ha már ennyire meleg van, na jó, utoljára még elmondom, folyadék, bevitel, illetve UV-sugárzás elleni védelem, és nem utoljára mondtam el szerintem, hanem ezt majd még sokszor hangsúlyozom, szóval ne beszéljünk annyit, törődjünk egymással, figyeljünk egymásra, de inkább, ha lehet, akkor egy hűvös helyen dőljünk hátra együtt, és hallgassuk a klasszik nyitányt, illetve hogy általában a klasszikot, ami könnyedség és nyugalom. A hűvösséget nem tudom garantálni, de a nyugalmat azt biztosan, és szerintem az már is rendbe rak minket, úgyhogy melegre föl, hajrá!

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A gondolatébresztés tulajdonképpen egy krimi és krém-kém történettel indulna, a krém az teljesen más, de nagyon jó, hogy eszembe jutott, mert akár a százas faktort is kenhetik magukra, de visszatérve a történetre, Dorothy Hunt-tól találtunk egy idézetet, ami teljesen jó nekünk, és teljesen oda passzol, amikor a mindfulnessről, vagy a tudatos jelenlétről beszélgetünk, na de vissza Dorothy Hunt-hoz. Azt írják róla, hogy a II. Világháború után a központi hírszerző ügynökség alkalmazottja lett. Szia! Egyébként, mint írónővel is foglalkozunk, meg mint feleséggel, E. Howard Hunt volt a férje, aki nagyon nagy és nagyon fontos titkos műveletekben töltötte életét, idejét Mexikóban, Nicaraguában, Guatemalában, Kubában. Aztán a Watergate ügyhöz kapcsolódott, már mint a férj. Dorothy Hunt, amint feleség pedig segített neki, vagy legalábbis hát részt vett ebben az egészben. Ez egy nagyon szövevényes ügy, és egy nagyon szövevényes krimi, hogy hogyan hunyt el a hölgy. Nagyon valószínű, hogy ehhez a férjének is köze volt, de szerintem olvassák el a történetet, illetve nézzék meg, hogy milyen könyv kapcsolódik Dorothy Hunt életéhez, ami természetesen minket most nem nagyon érdekel, hanem az az idézet érdekel, miszerint az élet határtalan lebegés, amit nem mi választottunk, mégis végtelen benne a választások lehetősége, de közülük csak egyetlen hoz boldogságot, ha szeretjük azt, ami van. Ennyire egyszerű lenne az egész, még ha én itt kém és krimi történetes is ígértem az Amerikai Egyesült Államok belpolitikájának 20. század második felének hát viharos és hányattatott történetéből. Szóval Dorothy Hunt is azt mondja, hogy szeressük azt, ami van. Szeressük a kényelmet, nyugalmat, vagyis a klasszik Nyitányt.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc itt a Reggeli Expressben. Azt ajánlom, hogy ne olvadjanak el, mint egy jó viasz bábú a Madame Tussauds panoptikumokban, illetve jelesül a budapestiben, ahol mostanában lehet simogatni is egy nagyon kedves négylábút a kiállított vendégek között. Ez a négylábú Kalambóhoz köthető, ő Kalambó kutyája, és a világon először nálunk formázták meg. A Tussauds viasz bábuktól picikét eltérően Legóból készült, de a legfontosabb, hogy itt van, illetve nekünk itt van a Reggeli Expressben Cunyi Tímea, a Madame Tussauds Budapest értékesítési és marketing vezetője.
2: Kalambónak a figurája, vagyis Peter Falknak a figurája egyedül a világon nálunk látható a Madame Tussauds múzeumokban, ezért nagyon nagy népszerűségnek örvend a látogatók körében, mind belföldi, mind külföldi vendégeink rajongásig szeretik a élethű figurát. Több visszajelzés érkezett még 3 évvel ezelőtt, amikor nyitottunk, hogy hiányolt a látogatóink a kutyáját, hűséges társát a figurának, és végül úgy döntöttünk, hogy egy kicsi játékosságot is viszünk bele, és mondjuk nem viaszból öntjük ki a kutyát, hanem Lego figuraként születne újjá, és segítségünkre sietett egy nagyon fiatal építész, mérnök hallgató, aki szintén megszállottságig szereti a legókat, a különböző kreatív feladatokat, és ő tervezte meg a számunkra egy per egy arányú, tehát tényleg egy kutya nagyságú kutyát Kalambó felügyelő mellé. Hosszú folyamat volt eleve a Lego darabokat berendelni hozzá, mivel ugye teljesen tényleg csak nekünk készül, azokat szétválogatni, illetve összeilleszteni, ragasztani ezeket a Lego kockákat. Körülbelül ilyen több héten keresztül készítettük. Tényleg mindenki önkéntesként jött segíteni, kollégák gyerekei, és több mint 5000 darab kockát használtunk fel, hogy Kalambó felügyelőnek a hűséges társa is mellette lehessen. Nagyon szeretik az emberek, és megsimogatják a Lego kutyának a buksiját, amikor mellette vannak. Ez az első ilyen eset egyébként, így a Tussauds-nál, hogy más anyagból is készült figura látható, de ez mindenkinek a tetszését elnyerte. Illetve hát ugye többen hiányolták Kalambó hagymat feleségét is, de hát ugye őt, mivel nem tudjuk, hogy hogy nézett ki, így őt sem viaszból, sem legóból nem tudtuk elkészíteni. Nagyon érdekes történet. Ugye mi is meg szoktunk emlékezni a figuráink jelentős évfordulóiról, napjairól, születésnapokat szoktunk ünnepelni a figurákkal együtt. Hát ugye Peter Falk most a napokban 15 éve, hogy elhunyt. Kiderült, hogy Steven Spielberg volt a rendezője az legelső Kalambó sorozatoknak, még a fiatal Steven Spielberg, ami tényleg nagyon jó, hogy igaz, nem egy teremben állnak, mert Spielberg ő a movie teremben ül, és ő nála is lehet például vicces fotókat készíteni, tehát mellette van egy rendezői szék, amiben a látogatók beülhetnek, csapót is a kezükbe vehetnek, vannak úgynevezett, mi úgy hívjuk őket, hogy vendégfigurák. Ugye több mint 20 Tussauds van a világon, például Bécsből, Prágából, illetve most éppen Amsterdamból érkezett egy vendégfigura. Például a dubai Madame Tussaudsból is volt már egyszer egy ilyen vendég, úgymond kölcsön figuránk. Ezzel is próbáljuk itt színesíteni azt a repertoárt, amit tudunk kínálni. Például Tom Cruise mögé, ha fölpattan valaki a motorra, akkor elindul mögötte a film, mint hogy a Budapest utcáin águldozna Tom Cruise-dal, őt természetesen szorosan ölelve. Ha valaki leül az interiőrbe, amit kialakítottunk a Munkácsi párizsi műhelye alapján, akkor Munkácsi egy gombnyomásra lefesti az illetőt. Etőfi mellett verset lehet írni, királyi koronákat, Erzsébet, II. Erzsébet angol királynőnél, vagy akár Mátyás figurájánál is. lehet a trónba ezekkel leülni. Drakulánál például a ikonikus köpenyében lehet pózolni. De most visszatérve Peter Falkra, ő neki viszont sehol nincs máshol, ugyanúgy, mint Bud Spencernek, illetve Chuck Norrisnak. Tehát ez a három nemzetközi sztár, akiknek nincs más Madame Tussaudsban figurája. A sporttermünk az tényleg hihetetlen népszerű, szinte mindig tömben van, és ott például Messi és Ronaldo mellett lehet kupát magasba emelni, velük fotózkodni, Szoboszlai Dominik figurája mellé be lehet állni, Pap László figurája mellett van egy boxkép, de Usain Bolt és Hosszú Katinka figurái is itt találhatóak meg.
1: Kérek szépen megcáfolni egy pletykát, vagy egy félelmet, hogy amikor nagy meleg van, akkor elolvadnak ezek a vendégek, vagy bábok.
2: Igen, ez tényleg pletyka. Egyébként, ha nagyon meleg lenne, elolvadnának, de éppen ezért mi nagyon vigyázunk arra. Ez egy előírás is egyébként így brand szinten, hogy maximum 23 fokban lehetnek a figurák, úgyhogy mi most így is hirdetjük magunkat így a nyár beköszöntével. Nálunk biztosan 23 fokos kellemes hőmérsékletet találnak a látogatók.
1: Jó simogatást, jó tűzózást kívánok mindenkinek, főleg csoportoknak, hiszen egy hűtött helyről van szó. Akár a nyári időszakban együtt tartó osztályok is meglátogathatják a bábukat, a vendégeket, és persze Kalambó kutyáját, ami nem a puhaságáról, mert hogy legóból készült, hanem a kedvességéről ismert. És mi nagyon szépen köszönjük Cunyi Tímának, a Madame Tussauds Budapest értékesítési és marketing vezetőjének, hogy megosztotta velünk az érdekes információkat, és nem maradt ismeretlen, mint Kalambó felesége.
0: Szerkessze velünk kedvenc rádióját! Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu.
1: Reméljük, hogy klimatizálva, de befutott a reggeli Express fővárosz-centrikus program ajánlója, és jöjjön az emlékezés, az okosodás meg a gyönyörködés, mind-mind egy helyszínen csütörtökön este 7-kor az Óbudai Társas Körben, ez bizony a Fischer Anni emlékkoncert, ami már-már hagyomány. Bürc Klára zongora estjét élvezhetik, amikor okoskodást mondtam, illetve okosodást, az dr. Székely György előadását jelentette Fischer Anniról. És a gyönyörűségek persze Haydn, Chopin és Schumann művei mellett maga Bürc Klára zongora művész, aki nemzetközileg elismert, Kocsi Zoltán azt írta róla, hogy igazi pódium jelenség, jelenleg Amsterdamban él, hiszen az a Utrechti Zeneművészeti Főiskola és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója is csütörtökön este 7-kor, tehát Fischer Annira lehet emlékezni, de nem szomorúan, hanem szépen és gyönyörű emlékekkel. Aztán nézzük meg, hogy mit nyújtanak ilyenkor a színházak, amik egyébként zárva vannak, de hála Istennek Márfi Márk dolgozik, illetve az ő drámái dolgoznak. Az első drámája a Telik már túl van a 100. előadáson, tessék 101-et vagy sokat varázsolni belőle, például szerdán este 8-kor a textilgyárban, ez Óbudán a Fényes Adal utca 23-ban található, és hogy elsőt említettem, az azért nagyon fontos, mert van második és harmadik is. A Telik után jön a Lassan, ami csütörtökön élvezhető Tóth Ildikóval és Márfi Márkkal, illetve pénteken jön a Tovább. Tehát Telik, Lassan, Tovább rakják össze a drámákat, és élvezzék. Aztán, ha van idejük, akkor élvezzék a táncot is. Kovács Antal Gojma a Romanodromból és az Andodromból ismert legendás cigány táncos és zenés ugyan már 21 éve nincsen velünk, de tavaly családja úgy gondolta, hogy rendhagyó és hagyományteremtő módon megalapítják és elindítják a Gojma díjat, ami egy táncművészeti dolog és díj, és aztán pedig, hogyha megvan a döntő, akkor július 3-án és 4-én ingyenes, nagyszabású és tulajdonképpen mindent lefegyverző és lehengerlő fesztivál az, ami zajlik majd a Zeneházában. Táncházakkal, külföldi fellépőkkel, összművészeti produkciókkal, hagyományőrző együttesekkel és a Romanodrom, valamint az Alkovics és a Cigány Karaván számos sztárvendéggel tartított koncertjeivel. Keressék tehát 3-án és 4-én a Romano Világzenei és Táncművészeti Fesztivált. Ropják együtt, emlékezzenek, mert egy kis emlékezés belefér, de gyönyörködjenek is, a művészet szépségében, meg a programokban, amikhez jó szórakozást kívánunk.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a pesti alsórakparton a Lánchídnál. A H8-as hév Gödöllő és Mogyoród között mindkét irányban az Őrsvezértere irányú vágányon közlekedik baleset miatt. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, a 10-es főúton szintén befelé az Örömi úti körforgalom előtt, illetve az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatornafelújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, amely így a Márga utca felől Zsák utca lett. Mától a 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában. Mától lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszűkleten kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92. egy június 29-én hétfőn köszönti Önöket a Klasszik Nyitány, egyrészt könnyedséggel és nyugalommal, másrészt pedig a 13. kerület közlekedésének beszűrődő zajaival, mert hogy a hőkupola ellen én klíma nem lévén most a szellőztetés megoldást választottam, de természetesen ez azt jelenti, hogy Önök a lényeg, illetve minden névnapos a lényeg. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk, majd először Arany János után, mivel tudjuk a fülemüléből, hogy Péter és Pál jól megférnek a naptárban, szóval foglalkozunk majd a Péter, Pál meg az alatás problematikájával, de nagyon fontos, hogy a Salomé, Salome, illetve Szulamit nevek is ma ünneplik, illetve a nevek hordozói és viselői ma ünneplik születésnapjukat. Női név, Héber, egyes vélemények szerint arámi eredetű, ezt szerintem nagyon békében fogjuk eldönteni, mert hogy talán békét vagy épségben lévőt jelent mind a három név, Szulamit története pedig ugye gyönyörű Salamon királyhoz is tartozik, mert hogy ez a Salamonhoz tartozó nő jelentéssel bír, tehát valamennyire összeköthetők a nevek, de az biztos, hogy a mai születésnaposok közül kiemelkedik, mert nagyon szeretjük, Gera Marina, de nem csak mi szeretjük a Jászai Mari díjas magyar színművésznőt, hanem a nemzetközi filmvilág is történt, ugyanis, hogy az Örök tél című Szász Attila rendezte filmben, ami 2017-ben készült, ő játszotta a főszerepet. Ez a mű a Lánykák az idő eljár című Havasi János mű alapján készült, egy történelmi dráma, rendkívül szomorú, én nem fogom elmesélni, hogy Gera Marina és Csányi Sándor milyen történetben vesznek részt, na de a legfontosabb a mi és Gera Marina szempontjából, hogy bizony 2019-ben nemzetközi Emmy díjat nyert, aminek azóta is örül, meg mi is örülünk, de hát most nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk Gera Marinának, és akkor térjünk rá akkor erre a bizonyos Péter meg Pálságra, ami azért is fontos, mert tulajdonképpen ma kezdődne az aratás, hogyha ez a klíma nem történt volna, vagy a klímaváltozás nem akasztotta volna, fordította volna, meg ez egy repülőgép a háttérben, csak jelzem. Tehát egy szomorú dátum alapja ez, mert hogy mind a két apostol a mai napon szenvedett vértanú halált, úgyhogy erre is kitérek majd, de a búza töve ezen a napon megszakadhat, kezdődhet az aratás, mondta régen a magyar néprajz, illetve szegény ma is ezt mondaná, csak hogy van vele egy kis probléma, mármint legalábbis szerintem a növényzettel foglalkozók így mondják, de az aratás az rendkívül fontos dolog volt, és tehát ma kezdődött a nyári gabona learatása, kaszával, persze kombájnoknak híre hamva, és ez férfi munka volt, de ott voltak a hölgyek is, mert a marok szedést azt például ők végezték, a rost vagy az árpát kévékbe gyűjtötték, aztán búzaszálakból készült kötelekkel összefonták, ebből szalmabogját állítottak föl, úgyhogy a kalászt a kereszt belseje felé fordították, így megvédték az esőtől, ami akkoriban még ezek szerint volt mostanában kevésbé. Aztán lovaskocsin behorták ezeket a kévéket a házhoz, kiveredték cséplőgépben, amikor már volt a szemeket, a szalmát pedig kazalba rendezték. Aratókoszorút is készítettek, ez már egy vidámabb és szebb dolog volt, ezt akasztották föl a gazdák házára, mármint a mestergerendára. Hát mestermunka lehetett, és még rendkívül sok fontos tény és népszokás kapcsolódik ehhez a naphoz. Az a lényeg, hogy a Péterek meg a Pálok ünnepeljék jól meg, természetesen csak alkoholmentes folyadékokkal, illetve hát klasszik hallgatással, könnyedséggel és nyugalommal.

Klasszik Rádió 92.1. június 29-én hétfőn ilyen nagy melegben, és még milyen meleg lesz. Nem biztos, hogy táncolni van kedvünk, mint az iménti cigány tangóban, amire lehetett volna egy jót a lassúzni, de tánccal azért még folytatjuk, rengeteg zenén kapcsolódik ugyanis ehhez. Én pedig táncolok itt az információk között. Nem biztos, hogy vidám, de hát el kell mondani, egyrészt mert kultúrtörténet, másrészt pedig tulajdonképpen történelem is, tehát Szent Péterről és Szent Pálról szól a mai nap, a keresztény egyház két legfontosabb oszlopáról, és hogy miért ma gondolunk rájuk, mert a hagyomány szerint Néró császár keresztény üldözése idején, ami a töri könyvek szerint 64 és 67 között lehetett, vértanú halált szenvedtek Rómában, persze eltérő napokon, legalábbis ezt mondja a történelem kutatás, de ez a 29-e ez nekünk pont jó, meg hogy össze lehetett kötni az aratással, az is pont jó, az viszont nem jó, hogy Szent Pétert a hagyomány szerint fejjel lefelé feszítették keresztre, mert ezt ő kérte. Ő ugyanis nem érezte méltónak magát arra, hogy ugyanúgy halljon meg, mint Jézus. Szent Pál pedig római polgár volt, tehát voltak olyan szabályok, hogy őt nem feszíthették keresztre. Nagyon csúnyát fogok mondani, őt lefejezték. Tehát nem biztos, hogy ugyanazon a napon hunytak el, de ugyanazon okból, hitből és szeretetből, mondjuk ezt így, de hát ez vértanú halál, és ma ünnepeljük őket. Sokkal jobb hírem van azonban, Gera Marinát már fölköszöntettem jól, és vele egy napon született, hogy milyen jó nap lehetett ez, Trokán Anna is, úgyhogy neki is nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk, és ha már Péterekről meg Pálokról beszéltünk, akkor Pál Feri születésnapja is van, a katolikus pap mostanában inkább mentálhigiénés szakember, meg motivációs előadó, és persze író is, és nem véletlen a szeretetet jelzi ez a bizonyos Pál Feri megjelölés, úgyhogy neki is nagyon boldog születésnapot kívánunk, és egyáltalán nem a Klasszik Rádió profiába tartozik, de szerintem az esztétika profiába tartozik, hogy Nicole Scherzinger, amerikai származású énekesnőt, színésznőt, és hát nagyon jó táncosnőt is föl lehet köszönteni, ha valaki a közelében van. Mi nem vagyunk ilyen szerencsések, viszont annyira vagyunk szerencsések, hogy a következő órában tánccal is, meg könyvvel is foglalkozunk, mindamellett persze, hogy könnyedséget és nyugalmat sugárzunk, adunk, amíg csak futja erőnkből itt a hőkupola közepén, szóval ezt nyújtjuk majd önöknek június 29-én, még ne kezdjék el a Péter Pál nap ünneplését, egy pici hátra van, a kocintásig talán, ha szabad ilyet mondani, de hát kocintottak is egyébként Arató Pálinkával, na erre majd kitérek a következő órában, de az biztos, hogy tartsanak velünk továbbra is június 29-én, mert erre méltó azért a nyitány.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább fokozódik a hőség. Azonnali klímakarbantartási és beszerzési program indult a kórházakban. Koreai jazzkoncertekre várják az érdeklődőket a fővárosban. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Ez utóbbi azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat. A szociális munkások és hatóságok fokozottan figyelnek az utcán élőkre, emellett a lakosságot is erre kérik. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás országszerte. A szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Emellett kiemelten fontos fényvédőkrémet használni és szellős ruházattal védeni a bőrt a leégéstől. A Hungaromet adatai szerint a hónap közepe óta szinte minden nap a figyelmeztetési kritériumot meghaladó az UVB-sugárzás. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és fejlesztésére, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatott, hogy a munkát már több kórházban elkezdték, és készül egy átfogó hűtésrekonstrukciós program is. Ideiglenes ivókutakat és vízosztópontokat állítottak fel a rendkívüli hőség miatt. Budapesten 22 ideiglenes vízosztót helyeztek üzembe az ivókutak és közkifolyók mellett. A folyamatosan frissülő lista a fővárosi vízművek közösségi oldalán érhető el. Az élő környezetért felelős miniszter közben arról tájékoztatott, hogy ma és holnap Nyíregyházán is vizet osztanak. Reggel és délután a Kossuth téren, a Hősök terén és az Örökösföldi piacon. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a nagy hőségben naponta legalább 3-4 liter folyadékot fogyasszanak, és lehetőleg saját kulacsot használjanak. A miniszterelnök arra szólította fel a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy ne hozzanak az állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő döntéseket. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, csak a rendeltetésszerű működéshez szükséges ügyeket intézzék. Hozzátette, hogy aki ennek ellenére az állami vagyonról rendelkezik, annak büntető és polgári jogi felelősséggel is számolnia kell. A kormányfő úgy fogalmazott, nem hagyják, hogy az utolsó pillanatban magánkézre játsszák magyar emberek vagyonát. A koreai jazz hírességei lépnek fel Budapest több pontján egy héten át. Játszik mások mellett a zongora virtuóz Choi Yun-sung és zenekara, Na Yun-sun, a kortárs jazz énekes zeneszerzője duóban lép fel, de lesz progresszív fúzió jazz is. A koreai fókusz programjairól és a helyszínekről részletek a Koreai Kulturális Központ honlapján találhatók. A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, vagy egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. A Balaton 29, a Velencei tó 32, a Tiszató 26 fokos.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a pesti alsórakparton a Lánchídnál. A H8-as év Gödöllő és Mogyoród között mindkét irányban az Őrs vezértere irányú vágányon közlekedik baleset miatt. Nehéz az előrejutás a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Július 1-jéről 2-ára virradó éjszaka jelentősen megváltozik az éjszakai járatok közlekedése Budapesten és a környező településeken. A főváros és az agglomeráció számos területe egyszerűbben és gyorsabban lesz megközelíthető. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Nagyon nagy szeretettel kívánok túlélhető és hűvösben eltöltött hétfőt, június 29-én reggel, ez itt a Klasszik nyitány. Könnyedséggel, nyugalommal, remélem ventilátorral, itt nálunk nem klímával, de egy pici szellőztetéssel, illetve jó néhány történettel, mert hogy Péter és Pál napján az aratásról azért még maradt néhány dolog a néprajzban, a magyar néprajzban, amit megosztanék önökkel, és természetesen nem marad el a cefre sem, de azért szólok, hogy olvasni valóval látjuk önöket nem sokára, hiszen Kutszegi Csabával beszélgethetek új az Eltűnt Aléna nyomában című ifjúsági regényéről, amiben van egy kis Verne Gyura, amiben vannak lányok, amiben van jövő, amiben van tudomány. Na de akkor nézzük, a néprajz tudomány mit mond, ugye Szent Péterről, meg Szent Pálról, a vértanukról, akiknek a halálához köthetően most akkor elkezdődött az aratás, már amikor még a klímaváltozás miatt nem máskor kellett ez. Na, szóval a határban azért mindig lábon hagytak egy jó darab búzát, azért lábon, mert azt nem kaszálták el. Milyen jó az a magyar nyelv, szóval azt úgy ott hagyták. Egyrészt, hogy a szabadon élő madaraknak és állatoknak is legyen eleségük, másrészt pedig úgy tartották, hogy áldozatot kell adni Szent Péter lova számára. Ez a Szent Péter lova, ez nem igazán létezik, Szent Mihály lova van, az pedig abszolút a halállal kapcsolatos. Szent Mihály lova az gyakorlatilag hát egy olyan tákolmány, ami nagyon hajaz, hogy így fejezem ki magam, a koporsóra. Szóval, hogy ezzel próbálták meg bebiztosítani, hogy jövőre is gazdag legyen a termés, mindenfélét mondtak rá, de a lényeg, hogy Szent Péterre gondoltak, és akkor ott hagytak mindig egy kis darab búzát, hogy meglegyen meg, hogy tényleg a jövőre is gondoljanak. Ugye beszéltem már, vagy mondtam ezt a bizonyos búzakoszorút, ami megjelent már az aratás kezdetén is, hogy szerencsével járjanak, és bőséges legyen a termés. Na de hát, ha már itt vagyunk, akkor jöjjön az arató pálinka, ez kihagyhatatlan. Szóval az arató pálinka az, amit kaptak a mezőgazdasági munkák idején reggel. Ez része volt a napi bérnek. Egyébként pedig segített megemészteni a zsíros ételeket, csak azokat ettek, megelőzte a gyomorrontást, na az végképp nem hiányzott, és csökkentette a fáradtság érzetet. Hát ennyi kapitalizmus azért a dologba belefél. Hagyományos törköly vagy gyümölcs pálinka volt ez, de azért néha még gyógynövényekkel is fűszeresítették, vagy mézzel áztatták, olyanról nem beszélünk. Szóval létezett ez is, de létezik olyan is, hogy kultúra, meg könnyedség és nyugalom. Na ez a Klasszik nyitány június 29-én, és akkor tényleg táncolunk, ez az 5. német tánc Franz Schubert jóvoltából, vagyis hogy neki köszönhetően Péter és Pál napján itt nálunk, valahogy éljék túl.

0: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
1: Írókkal bizony, mert hogy ez a mi dolgunk, de a mai reggelen néhányszor már elejtettem, hogy milyen fontos lesz a tánc ezen a délelőttön, és amikor Kutcegi Csabának kívánok jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Akkor azért így gyorsan hátsó szándékkal megkérdezem, hogy az imént is volt egy jó táncos dalunk, meg egyébként is. Amikor meghal dallamokat, akkor azonnal táncra perdül az a balett táncos láb, az kitörölhetetlen, az megmarad?
2: Hát az meg, de mondjuk úgy, hogy elméletbe, tehát az is pattanok és táncra perdülök, nyilván erről nincs szó, vagy nagyon ritkán fordul már elő, de szerintem aki táncos volt több mint 30 évig, az az egész életében az maradt, tehát igen.
1: De megmaradt a tánc szeretete, meg a tánckritikák írása, meg a tánckritika szerkesztése, hasonlók, de most akkor inkább beszéljünk, és nem csak szülők figyelem, az Eltűnt Aléna nyomában című regényről az van ideírva, az a rendszáma, hogy ifjúsági regény, ezzel egyetért-e Csaba?
2: Hát hogyne, szándékom szerint, tehát a célközönség mindenképpen mondjuk úgy, hogy a gimnáziumi korosztály, de a fiatal felnőtteknek, vagy a felső tagozatos általános iskolásoknak is jó szívvel ajánlom, mert azt gondolom, hogy különböző viták vannak, és különböző inkább rossz tapasztalata is az embernek, hogy van, olvasnak-e a gyerekek, ez a fiatal generáció manapság úgy, ahogy mondjuk az én generációm, vagy a mi generációnk azért ennek egy része eléggé olvasós volt. Én azt gondolom, hogy ezt a varázslatos időtöltést vissza kéne adni a gyerekeknek, vagy segíteni kéne, hogy ehhez hozzájussanak, mert nem is tudom elképzelni, hogy milyen lett volna az életem, hogyha nincs meg a lehetőség mindig, hogy kezembe kapjak egy jó könyvet, és ideig, óráig elvonuljak vele. Tehát igen, ifjúsági, és hogyha ennek az irodalmi életben van is esetleg egy némi ilyen pejoratív...
1: Ne legyen
2: az írók között, hát én engem ez kicsit sem, hogy mondjam, bánt, ha valaki ifjúságinak nevezi ezt a valóban annak készült regényt, hanem abszolút büszke is vagyok rá.
1: Jó, egy picit, mivel én nagy időrabló vagyok, ezért rabolom Kutcegi Csaba idejét is. Szép irodalomnak tekinthető ez? Hogy kell hozzányúlnunk? És rögtön szerintem hangozzék el nem sokára Verne Gyula neve is.
2: Mindenképpen szép irodalom, hogyha ebben a kérdésben benne van az a dolog, ugye, hogy egyes irodalomkritikusok, irodalmárok meglehetősen jogosan azt állítják, hogy a kortárs irodalomban egyre kevesebb a szép irodalom, hanem mindig valami életmód tanácshoz, életvitelhez, önismerethez, terápiához kapcsolódó témák vannak, és ennek nem is a szép irodalmi stílus vagy színvonal a legfőbb kritériuma. Ezzel egyetértek, hogy ez az irány nagyon megy, főleg ugye a könyvkiadásban, mert mögött az eladhatóság van, valljuk be, de hát az olvasói igények is. Nemrég azt olvastam egy kitűnő kritikustól, hogy manapság a könyvét után nem sokkal, hogy manapság már több az író, mint az olvasó.
1: Jaj.
2: Tehát igen, és ezt nem dicséretnek szánta, tehát, hogy pillanatok alatt a saját történetével, vagy valamilyen megélt terápiával előálló fiatal hölgyek, urak regényt adnak ki, vagy a normális esetben ezt népszerű irodalomnak hívják, és én egyébként ezre sem haragszom, csak nekem irodalom nélkül az irodalom úgy nem nagyon tetszik. Nagyon nehezen olvassam el ezeket, hogyha néha a kezembe veszem.
1: Értettem, egy picikét legyünk praktikusabbak és konkrétabbak. Még egyszer a cím, illetve nagyon sokszor még a cím, az Eltűnt Aléna nyomában, mivel ott van az a névelő. Aléna tehát nem személy.
2: Hát...
1: Vagy ha akarom?
2: Ezt a legvégét nem értettem, hogy...
1: Aléna élő? Aléna ember?
2: Persze, hát azt, hogy egy tulajdonnévelé néha megengedi a gyertet.
1: Én annyira tudok kekeckedni, hogy ez hihetetlen.
2: Kitegyük a névelőt. Hát ebben a én kis játékom az irodalommal nyilván benne van, mert Jules Verne, ugye, tehát egy francia előzménye van a Két évi vakáció című regény, és hát ez a cím pedig arra a híres A la recherche de temps perdu, tehát a Proust hatalmas regényére, az eltűnt idő nyomára hajaz egy kicsit. Élő személy, ez egy mában játszódó regény, tehát teljesen mai gyerekek, sőt, még bizonyos utalásokból a nagyon-nagyon-nagyon áthallásokra érzékeny olvasó még azt is kihallhatja, hogy Budapesthez közel, vagy Budapestre játszódik. Tehát ilyen értelemben persze, hogy élő személy, de hogy kivel mi minden történik, ugye, ahogy Verne regényekben is fantasztikus dolgok, fantasztikus utazások történtek. Hát természetesen nem akarok spoilerezni.
1: Ne.
2: De ez egy gyereklány, vele nagyon izgalmas, szép történetek esnek meg a regényben, ami egyébként már a saját, hogy így mondjam, fantáziám, mert a Verne regényében 15 fiú jut el arra a helyre, ahova eljut. Itt azért lányokat is beletettem, hogy érdekesebben kavaradjanak a szálak. Első szerelem a leggyönyörűbb történet. És persze, amilyen kalandot bejár, azt gondolhatná az ember, hogy valóban emberi reális kaland, vagy fantázia terméke. De hát ez nem csak a Lénára vonatkozik, hanem mindannyiunkra, hogyha belegondolunk, nem nagyon tudunk választ adni bizonyos kérdésekre. Hát ilyen a Lénával is megesik a regényben.
1: Ha valaki már előre akar gondolkodni, és tényleg nem spoilerezze...
2: Bizonyos kérdésekre, hát ilyen a Lénával is megesik a regényben.
1: Ha valaki már előre akar gondolkodni, és tényleg nem spoilerezek, akkor az kelek

0: A gyerekekben is abszolút benne van, hogyha én is most sarkosan vagy markánsan fogalmaznék, azt mondanám, hogy a gyerekek egyáltalán nem hülyék, tehát nagyon jól érzik a felnőttek problémáját, a világ problémáját, és ha nem is úgy fogalmazzák meg maguknak egymás közt, vagy ha nem is erről beszélnek jó részt, akkor is érzik, igen, azt, hogy a klímaszorongást, azt, hogy foglalkoznak-e velük eleget, azt, hogy milyen furcsa a felnőtteknek a világa. Tehát a Kele Krisztina tényleg kitűnő és megtisztelő kritikájában,
1: bizony,
0: ha jól emlékszem, ugye arról is ír, hogy ezt a világot ők nem egy jobbat akarnak annál, mint amit mi tudtunk nekik adni. És ez egy fontos kis hátsó, alattomos üzenet, ami benne, hogy valóban csináljatok jobbat, bízom bennetek, nagyon bízom, mert a főkérdést is egy 9 éves fiú oldja meg majd, ennyit elárulok a vége felé. És ez eljut hozzájuk remélhetőleg, vagy valamennyi. És remélhetőleg, ahogy én olvastam abban annyi idős koromban, hogyha valamit nem értettem, akadt, akitől meg tudtam kérdezni. Tehát azért 8-10-12 éves korban, amellett, hogy az olvasás meg később is egy csodálatosan intim magányos dolog jó értelemben, arra azért egy nagyon hasznos kommunikáció is épülhet a családban, hogy ha van nagyobbik testvér, barát, szülő, hogy megkérdezzen valamit, ha nem ért. De szerintem sokkal jobban tudják a válaszokat is a gyerekek, mint ahogy mi gondolnánk. Tehát én nyilván nem az a célom, hogy majd feleltessem az olvasóimat ebből a regényből, de érzik, sejtik ők, hogy tudják, hogy miről van szó, meg vagyok győződve róla.
1: Honnan a gyerekek ismerete, kell egyáltalán ismerni őket, vagy ez a társadalom ismereti iránti kíváncsiság?
0: Hát szerintem erre a gyerekek ismeretére a legjobb módszer, hogyha az ember nem nő fel teljesen. Tehát önismeretes szerintem, mert én hát nyilván nem tudatosan, de hogyha már a táncot említette, szóval az előadó művészek szerintem, főleg a táncosok, hát örök életükre valamelyes gyerekek maradnak sokkal jobban, mint mások, bár sokakra jellemző, és szerintem ez egy jó dolog, ha az ember nem felejti el. Azon kívül az én gyerekeim, vannak saját gyermekeim, már felnőttek, sőt unokáim is vannak, úgyhogy azért az emlékeimben magamon kívül sok olyan dolog van, ami felbukkanhat gyerekekkel kapcsolatban, de hát hozzá kell azt is tennem, hogy néha nem nagyon értem, hogy miről beszélnek, vagy azokat a már kiskamaszoknál.
1: Az benne van a pakliban, igen.
0: Igen, olyan, mi a kütyükkel mit csinálnak, hát ez már néha elszáll erőlem is, hogy megértsem.
1: De ez egyáltalán nem baj. Ki olvassa ezt? Most beszéltünk itt Jakabról, Alénáról, meg az idősebb lányokról, tehát a célközönség játssza a főszerepet, vagy nyugodtan a szülő, nagyszülő előkaphatja?
0: Én szerintem nyugodtan előkaphatja mindenki, ez egy ügyes marketingfogás minden műfajban, színházban, táncban, eleget hallottam, hogy családi darab, családi könyv. Én ezt tényleg úgy gondolom, és akiktől nem ilyen kritikai visszajelzés, de aki a környezetemben ismeres ségi körömben, családomban olvasta, hát hogy mondjam, ugyanúgy leköti a legidősebbeket is, vagy a felnőtt korúakat is. Hát még mivel az unokáim még nem kamaszok, hanem kicsik, ők még nem olvasnak, a gyerekeim meg már nagyok, szóval mondjuk ilyen kifejezetten kamasz olvasóról még nem tudok, én legalábbis személyesen, de hát ők

0: ők biztos, hogy élvezik reményeim szerint, hiszen ebben, hogy ez egy kicsit visszatérjük, tehát a kaland, a szerelem, a játék, a fantázia benne van, és én úgy, azért úgy igyekeztem megírni, hogy ez egy könnyen olvasható, letehetetlen könyv legyen, ha ez nem túl szerintelen.
1: Egyáltalán nem, és nem is kell annak lenni, viszont elnézőnek kell lenni az utolsó kérdésem felé. Művésszel beszélgethetek egy művészeti alkotásról, irodalmi alkotásról. Nem spoilerezünk. A mesterséges intelligenciáról, mint művész, mint alkotó, mint szülő, mint nagyszülő, mit tart, mit gondol? Nem kell itt azonnal láncsát törni, meg ítélkezni. Mi lehet ez? És mi lehet a jövő, ha már egy picikét a jövő benne van a regényben?
0: Hát, mint minden újdonsággal kapcsolatban, azért ezzel kapcsolatban is vannak aggodalmak. Ezeket aláírom. De én a művészetet nem féltem a mesterséges intelligenciától, mert hogyha én 3 sort elolvasok, vagy 5-öt, mondjuk, hogyha azt úgy akarják eladni nekem, hogy az egy fantasztikus regény, akkor már nekem ott felmerül a gyanú, hogy ez egyáltalán nem fantasztikus, hanem egy nagyon ügyes plágium szoftver, ugye, hogy nevezik. Tehát minden új dolgot, csodálatos dolgokra ki lehet használni. Olyanoktól sem tartok, hogy majd ellenünk fordulnak, fellázadnak. Szóval, ahogy nemrég a napokban egy egyetemi professzor barátom mondta, ugye természetesen nem bölcsészkaron, meg nem művészetek területén dolgozik, azt mondta, hogy hát akiket most tanítunk az egyetemen, azoknak 4-5 év múlva nem lesz munkájuk, mert azt mind az AI, tehát a mesterséges intelligencia fogja helyettük elvégezni. Tehát, hogy ez, hogy ennek mi lesz az eredménye, ez mondjuk egy nehezebb kérdés.
1: Készüljünk föl rá, gondolkodjunk már előre, még akkor is, ha a gyerek éppen olvassa ezt a könyvet Kutcegi Csabától, aminek a címe, nem mondtam el elégszer, az Eltűnt Aléna nyomában, így keressék. Ugye strandra is vihető?
0: Abszolút, nem túl súlyos a vízre érzékeny, de azért nyugodtan.
1: Készül-e újra? Tudom, ez a legdurvább kérdés, hogy van-e a fejében új?
0: Hát ez sok mindentől függ, ugye, tehát nagyon függ, hogy megmondom őszintén, hogy attól is, hogy ez vajon milyen sikert, nem csak erkölcsi, irodalmi, esetleg irodalmi, hanem anyagi sikert is. Na, ez alatt azt értem, tehát, hogy visszahozza legalább a belefektetett pénzt. Tehát ettől nagyon függ. A folytatás persze, hát, hogy mondjam, ha emlékeim nem csalnak, Vernek, vagy magyarosan Verne Gyulának, hát körülbelül ilyen 50 valahány csak ilyen egzotikus utazással, kalanddal kapcsolatos, fantasztikus, olvasmányos regénye van, és még egyebek is azon kívül. Tehát például nyilván, amikor egy ilyen készül, már az emberben ott motoszkál, hogy a mában, ugye, hogy élne meg ez a másik történet, vagy a harmadik, mert ugye azt is tudni kell, hogy tudják sokan, hogy hihetetlen dolgokat látott előre, tehát a találmányaiból, jóslataiból több száz megvalósult, ami körülbelül durván 100 évvel ezelőtt, 150 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, és ma meg az egyszerű valóság. Szóval persze, elsütném nagyon szívesen még néhányszor a Verne dolgot, akár ilyen formában, vagy máshogy is.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó olvasókat kívánok minden generációból. Nem lehet elégszer elmondani, az Eltűnt Aléna nyomában című regényéről beszélgettünk Kutcegi Csabával, de azért szerintem nyugodtan lehet keresni majd a Kutcéli Stílus, esetleg a Tánckritika oldalain is Kutcegi Csaba betűket, és tényleg olvasó nemzedéket kívánok erre valahogy, még fektessünk hangsúlyt, és még szoktassuk rá őket, de ez egy jó irány. Nagyon szépen köszönöm. És ha meghal valamit, akkor mozogjanak azok a lábak. Én abban benne vagyok.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.
1: Kutcegi Csabával beszélgethettem, tehát és a beszélgetés, a betű, a hang az nem jó, elszáll, de megmarad. Bár írásról és irodalomról beszélgettünk, de azért van jó ebben a 21. században. A Spotify-on keresztül ugyanis minden beszélgetésünk elérhető, így a Kutcegi Csabával folytatott is, és ugye ez az Eltűnt Aléna nyomában című ifjúsági regényéről szól. Nem tűnik el a zene, meg az okoskodás sem. Dvorzsáktól következzék az E-moll zongora triónak egy részlete, és ha már trió, akkor az Auer triót élvezhetik, nevesítsük is Fülei Balást, Varga Istvánt, illetve Kovács Pétert. Na, így nagyjából rendben vagyunk, és még nincs is 40 fok, úgyhogy könnyedén és nyugodtan élvezhető a nyitány június 29-én, hétfőn reggel.

0: klasszik anekdoták. Meglepő történetek, titkok és érdekességek, ritkán tárgyalt részletek a zenevilágából Békési Lilivel, a Klasszik Rádió 92.1 zenei szerkesztőjével itt, a Nyitányban. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a pesti alsórakparton a Lánchídnál. A H8-as év Gödöllő és Mogyoród között mindkét irányban az Őrs vezértere irányú vágányon közlekedik baleset miatt. Nehéz az előrejutás a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Július 1-jéről 2-ára virradó éjszaka jelentősen megváltozik az éjszakai járatok közlekedése Budapesten és a környező településeken. A főváros és az agglomeráció számos területe egyszerűbben és gyorsabban lesz megközelíthető. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1, ez itt az A Klasszik Nyitány június 29-én hétfőn reggel, gondolkodom, mit szabad mondani. Hát elárulni nyilván nem árulok el túl sokat, ez egy filmzene volt, az imént Ennio Morricone Jó voltából, a Jó, a Rossz és a Csúf. Most ez utóbbit hallják itt személyemben és hangomon, és mivel nemrégiben egy ifjúsági regényről beszélgethettem a szerzővel, Kucegi Csabával, ez az Eltűnt Aléna nyomában volt, és ott már fölmerült Verne Gyula neve is, és sokat, hát nem vitatkoztunk, csak az író is kifejtette véleményét, létezik egyáltalán ifjúsági regény, jó regény van, könyvet kell olvasni, és a többi, és a többi. Furcsa erről beszélni, amikor Antoine de Saint-Exupéry születésnapja is van, legalábbis ezen a napon, ha lehet ünnepelni őt, akkor ma ünnepeljük, és akkor elgondolkodunk, hogy mit olvasson a gyerek, vagy mi az, amit mi gyereknek tartunk. A Kis Herceget szerintem egyáltalán nem kell gyermekirodalomként kezelni, sőt, nagyon sok irodalmi műhöz hasonlóan sokkal később olvastatnám, mert tudom, hogy van benne rózsa, meg róka, de ez ró ránk nagyon sok felelősséget, elnézést a kierőszakolt szó, hát nem is viccért, csak szókapcsolatért, de egy rendkívül filozófikus, rendkívül mély, és szerintem rendkívül szomorú műről van szó, és most akkor beszélhetnék repülőről, meg hasonlókról, hogy 2010-ben megtalálták azt a bizonyos repülőt, illetve a roncsokat, átvizsgálták, de nem volt rajta nyomó, na, golyónyom, tehát nem a német sátán ellen védelmezte a postagépét, ahogyan azt remekül írja Ónagy Zoltán az Irodalmi Jelenben 2010-ben, hanem szimplán ez egy baleset volt repülővel. Martin Buckley kutatta egyébként rengeteget a repülőt, meg az utolsó hónapokat, amik szinte lázálomban teltek Saint-Exupéry szempontjából, mert hogy ami a naplókból és a levelekből kiderül, az egy nagyon súlyos következtetés levonására késztette a kutatót, és innentől tényleg Ónagy Zoltán írására hagyatkozom, mert hogy a kutató azt hozta ki, hogy az író különös pszichikai állapotban élte meg utolsó éveit. Ugye van olyan bolygó, ahol él az alkoholista is, és a francia irodalom meg az utókori gyengéden elhangadta, hogy Saint-Exupéry 35 éves korától vagy alkoholista volt, vagy éppen elvonási stádiumban szenvedett. 1944-ben jelent meg a Kis Herceg, amit 43-ban fejezett be, mármint a legutolsó változatot, de hát éppen ekkor Európát egyáltalán nem érdekelte egy ilyen regény. Hitler volt, illetve Hitler irodalmi munkásságának beszüntetésében próbált meg kifejezni valamit és elérni valamit Európa, mint írja azt Ónagy Zoltán, és azt is írja, hogy a lényeg, hogy 44 éves korára Saint-Exupérynek minden összejön, ami egy férfi embert padlóra vihet. Egyedül van, szenved az itallal, mások, Camus és Sartre, aki egyébként barátai, sokkal előrébb állnak az irodalmi ranglistán, választhatja a háborút, a hőspilóta nimbuszát, amikor meghalna, de inkább toporog, vár arra, hogy majd egyszer neki is összejön minden, és nagyon sokszor nyúl az üveghez. Egyébként a regény alapja egy korábbi zuhanás és annak következményei, géphiba miatt zuhant le, még 35 évesen, napokig bolyongott étlen szomjan a líbiai sivatagban, néha ilyen álomszerű víziókban élve, és ezek is megjelennek a regényben. Egyébként van neki a pilóta, a déli futárgép, az éjszakai repülés, az embergépe, a hadirepülő, a levél egy túszhoz, és záróként a Citadella 1948-ból, mint mű, de hát megmaradt ez a bizonyos Kis Herceg, és tényleg csak azért mondtam ezt el, hogy gondolkodjunk, hogy mi az, amit gyerekeknek szánunk, és mi az, ami, és most jön a válasz mindenféle kérdésre, amit felsetettem, hogy mi az, amit úgy olvasunk, hogy megbeszéljük velük, hogy együtt. Mindig szoktam mondani, ez egy remek mondás, hogy olyan lesz a gyerek, mint amilyen dolgok vannak 70 cm magasan egy lakásban, ha ez távirányító, és olyan újságok, amiknek nem kéne ott lenni, akkor olyan lesz. Ha olyan könyvek, amik ott lehetnek, vagy éppen semmi, vagy egy simogatható kutya, vagy testvér, akkor pedig jó dolgok jönnek ki. Ebből nem kell velem egyet érteni, nem is ezért mondtam. Azért egyrészt, hogy valahogy elüssem az időt, amíg zsebkendőt keresek, hogy az izzadságomat itt
letöröljem, lévén nincs klíma a stúdióban, viszont vannak itt önök, meg rengeteg információ ezen a jeles napon, amit elfelejtettem még mondani és hozzátenni. Még egyszer olvassák el Ónagy Zoltán írását Szenekzüperi utolsó periódusáról, tulajdonképpen Író az égben címmel 2010-ből, az Irodalmi Jelenben jelent ez meg, és hát amit gyorsan el kell mondanom, hogy miért is mondtam ezt, mert pont 1900-ban azért voltak jók ezek a számok, második világháború 44, 43, 48, mert hogy pont 1900-ban ezen a napon született. Na, és akkor most felolvasom. Ambin Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry, francia, hát főleg pilóta, és hála Istennek egy picit író is. De nagyon sokan meg a zenével foglalkoznak, és Brahms ezek közé sorolható. Hát persze, hogy táncolunk egy picikét amúgy magyar módra, itt a Klasszik Nyitányban.

Klasszik Rádió 92.1, ez itt a Klasszik Nyitány június 29-én hétfőn, van még néhány percünk 9 óráig a hírekig. Mi egyébként ilyenek vagyunk, Brahms egy magyar tánca után jött Hans Zimmer egy filmzenéje, és az sem véletlen, hogy mivel Rossinival zárjuk majd ezt az órát, méghozzá a G-dur szonáta harmadik tételével, ezért egy Rossinit is tartalmazó koncertet ajánlanék figyelmükbe, ráadásul gyönyörű helyszínen, gyönyörű területen, a terület az a Palota negyed, a helyszín az Olasz Kultúrintézet a Bródi Sándor utca 8-as szám alatt, illetve pontosan benne, és a MÁV szimfonikus zenekar hozzá el nekünk Rossinit is pénteken este 7-kor. Rossini mellett azért még Haydn és Mendelssohn művek is lesznek. A sevillai borbéjjal kezdődik minden, aztán jön a cselló, August Nölk ritkán hallható második D-dur koncertinójában, aztán Mikola Lisenko megható szépségű Sadness Elegia című műve jön, Sanson, és az est szólistája, mindössze, tessék figyelni, 10 éves Kokas Lénárd, a csellózás ifjú csodagyermekei között tartják számon, ezért is lesz ő is ott a koncerten, a koncert második felében pedig Mendelssohn olasz szimfóniája, és David Trolton vezényli az egészet. Ő a 2024-es Erich Bergel nemzetközi karmesterverseny győztese, és vele együtt elnézés lesz ott tehát a MÁV szimfonikus zenekar az Olasz Kultúrintézetben pénteken este 7-kor. Hűvös lesz, nyugodjanak meg, addigra már egyrészt, másrészt pedig a helyszín is adja magát, úgyhogy nyugodtan készüljenek föl a sevillai borbélyra, az olasz szimfóniára, most pedig Rossinire, ez tehát a G-dur szonáta harmadik tétele a Liszt Ferenc kamarazenekartól, aztán hírek, aztán pedig fotózunk itt a Nyitányban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját. Holnap eleinte sok napsütésre készülhetünk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, Brüsszelnek nem ideológiai elvárásai voltak. A pénzt eddig az előző kormány korrupciója blokkolta. A Tisza kormány ezért zéró toleranciát hirdet, és benyújtotta Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ursula von der Leyen a bizottság elnöke megerősítette, a mérföldkövek teljesítése miatt 4 milliárd 200 millió eurót azonnal át is utalnak az országnak. Emellett a magyar diákok a következő tanévtől újra részt vehetnek az Erasmus programban. A Fidesz közleményében élesen bírálta a megállapodást. A kormánypárt szerint Magyar Péter, idézem, eltitkolja a paktum részleteit, és követelik annak azonnali nyilvánosságra hozatalát, különösen a migráció, a rezsicsökkentés és a nyugdíjak ügyében. A Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás köztársasági elnök, miután nyílt konfliktus alakult ki a Sándor Palota és az új kormány között. Az államfő hivatalának mai közleménye alapján az áprilisi választások óta a kormány és a miniszterelnök részéről olyan nyilatkozatok hangoztak el, amelyek politikailag próbálják ellehetetleníteni a köztársasági elnököt. Átmenetileg kisebb létszámmal működik a fővárosi közgyűlés, miután a tavaszi parlamenti választások miatt több képviselő is távozott a testületből. Az áprilisi választások nyomán 5 fővárosi képviselő szerzett országgyűlési mandátumot. Az ő pótlásukról később dönt a választási bizottság. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, így a testület jelenleg 33 helyett 29 képviselővel folytatja a munkáját. A parlamenti távozások miatt szinte az összes nagy fővárosi frakció élén személyváltozások történtek, miután a korábbi vezetők, köztük Szentkirály Alexandra és a miniszterré kinevezett Vitézi Dávid is távoztak a közgyűlésből. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvívője. K. Kristóf megerősítette, hogy a férfi gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. Végül az időjárásról. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Záporzivatar inkább északkeleten fordulhat elő, az északnyugati szél megerősödik. 24-30 fok valószínű holnap délután. Köszönöm a figyelmet! A híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé az Üllői út után a belső sávban. Nehéz az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, illetve a Tököli úton befelé a Baros tér előtt és tovább a Rákóczi úton. Mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, amely így a Márga utca felől Zsák utca lett. Mától a 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltokozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. A 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamos pályakarbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Szeretettel kívánok, jó reggelt, kellemes délelőttöt, elviselhető hőmérsékletben töltött június 29-ét, hétfőt minden kedves nyitány hallgatónak, és kivételesen a nagyszavak híve vagyok, de kivételesen idézett nagyszavak következnek, mert hogy ritka dolog, de a Wikipédiának abszolút igazabban abban, amikor a mai egyik születésnaposunktól idéz, sem Marx, sem Engels, sem nagy folytatóik nem írnak a zsiráfról. Ez azt jelenti, hogy nincs zsiráf, követte el ezt a mondatot Slavomir Piotr Pavel Mrozsek, aki 1930-ban született ezen a napon, és ha az imént Ónagy Zoltán cikkét ajánlottam figyelmükbe egy másik születésnapról, naposról, Saint-Exupéryről, akkor most pedig, ha lehetséges, Pálfalvi Lajos írását ajánlom a figyelmükbe, Mrozsekről a litera.hu-ban jelent meg. Még jó régen, de minden szava a mai napig igaz, mert hogy Mrozsek ahhoz a nemzedékhez tartozott, amely elszenvedte a 20. századi történelem legnagyobb katasztrófait, és már fiatalon megtudott mindent az emberi természetről, és erről is kezdett el írni először újságíróként, novellistaként, aztán már nem lengyelként, hanem emigránsként, és juthat eszünkbe az Emigráns című darab, aztán juthat eszünkbe a tangó, meg a mulatság, meg az is, hogy mennyire szeretett minket, és hogy végre 2000-ben el is érhetett ide, a Szerződés című darabjára is gondolhatunk. Szóval mindenre gondolhatunk Mrozsekkel kapcsolatban, én nem akarok elvenni Pálfalvi Lajos kenyerét, vagy lelőni bármiféle poént a groteszkkel, a kifordított dolgokkal, de azért van még egy jó mondat a zsiráfos mellé, egy ilyen panaszkodásnak tűnő, hogy miért Slavomir Mrozsek rajzolt engem, miért nem inkább Leonardo da Vinci írja egy saját rajza alá Mrozsek, úgyhogy keressük az ő darabjait, vagy olvassuk nyáron is, meglepően sok humorral az említett 20. századi borzalmak ellenére. Na, jól van, akkor a könyves, az olvasni való dolgok most egy picikét kipipálva, most tessék elmenni a műcsarnokba, ide invitáljuk majd önöket Szarka Klára kurátorral, aki fotótörténész, mert hogy az újabb találkozásaink Hemző és a Hemző díjasok a műcsarnokban című kiállítás lesz terítéken, hogy mindenféle képzavart okozzak a következőkben. Úgyhogy maradjanak továbbra is velünk, keressék a programokat, ráadásul a műcsarnokban jó hűvös van, úgyhogy lessék és hallgassák meg, hogy mit is lehet majd ott látni. Nem izzadva, most pedig élvezzék Cifra György zongora játékát, ez Liszttől a 6. a Gismol Paganini etüd, ez az a bizonyos La Campanella. Ennyit sem tudok olaszul, de magyarul azt tudom mondani, hogy könnyedség és nyugalom, klasszik nyitány, tartsanak továbbra is könnyedén, egy picit hűvösen velünk.

0: Reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Ez a bevezető annyira fellengzősen hangzott, hogy egy pici praktikumot csempészek bele, tehát a rendkívül hűs és elviselhető műcsarnokban invitáljuk a kedves hallgatókat. Nem egyedül, hála Istennek Szarka Klára segít rajtam, úgyis, mint fotótörténész, és úgyis, mint kurátor egy remek kiállításon. Jó reggelt kívánok, kedves Klára!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Nekünk ez az első találkozásunk itt telefonban, szóval újabb találkozásaink, ez a címe ennek a kiállításnak. Hemző és a Hemző díjasok a műcsarnokban, ez viszont tényleg jelöli azt, amiről szól van, és hogyha szabad így mondanom, és szabad egy pici őszintéséget szegény Szarka Klárára itt rá testálnom, Hemző Károlyról nekem az jut eszembe, amit sokszor el szoktam mondani, hogy az én apukám szakács. És szerintem ön már tudja az összefüggéseket, ugye?
2: Abszolút tudom, és ez egyáltalán nem baj.
1: Hurrá, hurrá, hurrá, mert hogy nálunk rengeteg olyan szakácskönyv van otthon, aminek a képeit Hemző Károly készítette, Lajos Marié pedig a betű, ha így volt ez a leosztás.
2: Ez abszolút így volt.
1: És még sportvonalról is kellene ismernem Hemző Károlyt, ugye?
2: Hát onnantól kezdve, ha fotóról van szó, akkor szinte minden műfajban, sportfotósként kezdett zseniálisan. Szenvedélye volt a lovak fényképezésre, két nagyon sikeres könyvet szentelt a lovaknak, az is nagyon spéci volt. Végig fényképezte egész Magyarországot, tehát a 70-es, 80-es, 90-es évekből elképesztő anyagai vannak, külön a Balaton, ha már a hőségről van szó, vitorlások, szörfösök, balatoni kempingek, NDK turisták, csodálatos dolgok vannak, tényleg, és hát miután ő budapesti volt, több mint 60 éven keresztül szisztematikusan örökítette meg Budapestet.
1: És pont 50 éve, 1976-ban nyílt ugyanitt, mert a műcsarnokról beszélünk, egy Találkozásaim című kiállítása. Én még azon nem lehettem ott. Ez mitől legendás? Mitől volt legendás?
2: Az egész 70-es évek a fotó szempontjából nagyon izgalmas volt, és fordulatot hozott, mert ugyanis néha-néha előfordult, hogy jobb helyekre beengedték a fotósokat, de a 70-es években a fotográfia presztízse, mint alkotó művészeté, hát nem állt valami jól. És akkor az akkori középnemzedéket, ahova Hemző is tartozott, meg Kornis Péter, akinek két évvel korábban volt szintén a műcsarnokba kiállítása, vagy Féner Tamás, illetve mások nagy emberek, ma már nagy emberek, de akkor is már megbecsült fotográfusok, alanyi jogon, tehát mint alkotók kaptak bemutatkozási lehetőséget, ez teljes újdonság volt, és ezen belül is a Karcsi az valami teljesen újszerűt talált ki. A szakma zavarba is volt, hogy hogy fogadja.
1: Miért?
2: Azért, mert mint nagyszerű fotográfus, ő elismert volt. Az a kép, amit választottunk plakátképnek, meg címlapképnek, egy balatoni vitorlás pillanat, egy vitorlás verseny pillanata.
1: Hölgyek tarkójával.
2: Igen, ahogy hátrafordulnak a vitorláson egyensúlyozó két férfit megnézni. Az egy olyan bravúr felvétel az 1960-as évekből, akinek valami fogalma van, hogy a fototechnika milyen nehézségeket rejtett a 60-as években, azt tudja, hogy egy ilyen képet szinte lehetetlen volt elkészíteni. A Károlynak ez ment, mondhatom, a kis ujjában volt. De ő pont azért talán, mert tudta magáról, hogy ő egy remek fotográfus, tele van jobbnál jobb képekkel, nagyon sok műfajból, azért arra gondolt, hogy nem egyszerűen egymás mellé akasztja a jobbnál jobb képeit, hanem mint kiállítást kitalálja, a szintén három termet. Mi is három termet kaptunk a bűcsarnokba, ő is három termet kapott, és óriási nagy méretű képeket, volt, amit szeketére festett, falra akasztott, volt, amit nem, nagy tablókat készített, tehát, hogy egy mondhatni egy kurátori kiállítást kitalált, ami akkor teljes újdonság volt. Tehát tovább értelmezte a fotográfiát, annál, mint egyszerűen, és ezt most idézőjelbe teszem, csak úgy bravúr fotó.
1: A három teremben ugye van, tehát a megidézés ennek a 76-os kiállításnak, illetve ott vannak a Hemző Károly díjasok is. Gyorsan mielőtt még Klára mondhatná, a hemzőkároly.hu weboldalt mindenki figyelmébe ajánlom. Magáról Károly életéről is, ha ezt így elorozhatom, a Hemző Károly alapítványról is, fotócsemeg, de itt van a Hemző Károly díj, ami micsoda, kiknek jár?
2: Hát, ez Lajos Marinak a csodálatos ötlete volt, amikor 2012-ben elvesztettük Károlyt egy csúnya novemberi napon. Akkor sokat gondolkozott a Mari is, meg én is, hogy hogyan tovább. Mert hogy ugye engem még a Karcsi kért fel, hogy a segítsek az ő életműve feldolgozásában és bemutatásában. És akkor a következő év elején hívott fel engem Mari, hogy neki az jutott eszébe, hogy alapítsunk egy díjat. Hát ennél jobb dolog kevés jutatott volna eszébe. Azt találtuk ki, hogy fiatal fotográfusokat próbálunk ezzel segíteni, és akkor 2014-ben már át is adtuk az első díjat. Izgultunk nagyon, hogy milyen lesz a fogadtatás, mert hogy ez egy teljesen magánkezdeményezés, és mondhatom, hogy mindenki, aki az alapítványba szerepet vállalt, Bánkuti András bácsi, Robert László, Kornis Péter, mindenki önkéntesként dolgozik, meg akik segítenek
1: benne. Az alapítvány titkárával beszélgethetek.
2: Igen, csak az alapítvány titkára meg én vagyok, és arra gondoltam, hogy ez a díj, ez akkor lesz igazán nagy dolog, hogyha csupa remek ember fogja megnyerni, és így lett. És a hemződíjasok, meg a finalisták, mert hogy annyi jó pályázat érkezett, hogy egy évben egy díjat tudtunk volna adni, nem éreztük igazságosnak. Úgy éreztük, hogy még több embert ki kell emelnünk a pályázók közül, és ezért összegyűlt az évek során sok finalista is, akikből aztán később esetleg díjazott is lett, mint Mohó Zsófi, aki az idei nyertes. A tavalyi pedig Zoltai András, akinek most a Kapa Központban van kiállítása.
1: A visszatérés El Kokkára.
2: Ilyen egy nagyon izgalmas kiállítás, egy egyiptomi magyar ásatásnak a történetéről, és a helyi lakosok viszonyáról, mert ugye a Kapa Központ a szakmai támogatója ennek a hemződíjnak, és helyet is ad neki. Szóval, hogy olyan remek fiatal fotográfusok nyerték el ezt a díjat, akik azóta is folyamatosan alkotnak, és meghatározzák a magyar dokumentarista fotóban biztosan megkerülhetetlenek. Úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk, és a második meg a harmadik terem az részben arról szól, hogy épül föl ez a díj. Meg van egy érdekes dolog, én azt találtam ki, mindenkit, akinek írtam, finalisták, díjazottak, hogy van lehetőség, kiállítassunk lesz a műcsarnokba, hogyha eszükbe jut egy jó mondat, akár a hemzőről, akár a díjról írják meg, és nagyon szép mondatok érkeztek, ebből is lehet olvasni a műcsarnokban, illetve ajánlottam nekik néhány hemzőképet, hogyha van inspirációjuk, csináljanak omásképet. Na, ez is nagyon izgalmas, hogy hogyan értelmezik a 40-50 évvel ezelőtti képeket újra a mai fiatal fotográfusok.
1: És tényleg fiatal fotográfusok. Mohó Zsófi 91-es, tehát szerintem még találkozni, hát lett volna esély, de nem igazán találkozhatott Hemző Károllyal. Zsófi 91-es, tehát szerintem még találkozni, hát lett volna esély, de nem igazán találkozhatott Hemző Károllyal.
2: Nem találkozott.
1: Mi lehet a közös vonal?

0: Nál beszél erről, van 4 videó, és meg lehet nézni, hallgatni őket. Beszél arról, hogy milyen volt tanulni Hemző Károlytól, de kifejezetten újságíró iskolában nem tanított, és épp ezért nagyon izgalmas felfedezni, hogy mégis eleven kapcsolat van közte és a mai fiatalok között, például attitűdben, abban, ahogy az emberekhez viszonyulnak, az érdeklődésükben, de ugyanakkor az emberségükben, aztán a kitartásukban. Tehát, hogy itt azért ezt érdemes tudni, hogy azok az anyagok, amiket a díjazottaktól, meg a finalistáktól kiállítottunk a műcsarnokba, sőt mondhatom a kurátoroktól is, ezeket az anyagokat saját maguk rendelik meg saját maguktól, és a saját szabadidejükben, és az egzisztenciális forrásaikat használva készítik el. Úgyhogy csak hálásak lehetünk, hogy a világot megörökítik nekünk ezek a fotográfusok már elég régóta.
1: Én vagyok annyira bátor, hogy olyat kérdezhessek Szalka Klárától, amiért nem rugbokám, mert telefonon beszélgetünk, de én látva és azért végignézve Hemző Károly képeit, ami először eszembe jutott, hogy ebben semmi mahe nincsen. Mondta a hihetetlen profizmus, de tényleg olyan, mintha egy kattintás, egy pillanat, az így történt.
0: Hú, nagyon jót mondott, mert hogy a Karcsi személyiségére is, és ez így is van, tehát egy bizonyos szint után technikát meg lehet tanulni, és ami látható, az a személyiség kivetülése. Szóval, hogy a mindennapi életben is mindig őszinte volt. Mondtam azt, hogy vittek neki, nem csak fiatalok, kollégák is anyagokat véleményezésről. Ő mindig megmondta őszintén a véleményét. Megmondta azt is, ami nem jó, de soha nem bántott meg senkit. Mindig el lehetett tőle fogadni ezt. Hú, ezt mindig próbáltam megtanulni tőle, nem biztos, hogy sikerült, de igyekeztem. Tehát ő mindig végtelen egyenes ember volt, mindig megmondta, amit gondolt, nem helyezkedett, nem, hogy mondjam, nem szövő, tehát cselszövő aztán végképp nem volt.
1: Lehet-e egy olyan marketing fogásom is, hogy olyanok is elmehetnek a műcsarnokba végignézni, akiknek, hát ez rossz szó, ez a nosztalgia, de egyfajta ilyen, pláne nekem pestiként, szóval ez néha ilyen megdöbbenés, rádöbbenés, jé, fekete-fehérben ez ilyen volt, jé, róla hallottam, vagy szóval ez is lehet egy vonal, bocsánat.
0: De nagyon, tehát bizonyos szempontból én azt mondtam magamnak, hogy olyan volt csinálni ezt a kiállítást, de valószínűleg nézni is, mint egy időutazás. Tehát, hogy ugye 50 éve volt a kiállítás, de mondjuk a plakátképünk a 60-as évekbe készült, tehát, hogy elindulunk a 60-as évekből, nagyon sok mindent látunk, hogy változott a világ azóta, mik történtek, és megérkezünk a mába. Szerintem ez nagyon izgalmas tud lenni. Az lenne az igazán, azt lenne jó tudni, hogy azok a fiatalok, akik nem éltek akkor, és nem nosztalgiáznak, hanem már történelemként nézik a régi felvételeket, hogy azok mit gondolnak, de meg szokták nézni.
1: Milyen volt a múzeumok éjszakája? Mit kérdeztek? Ott is a rácsodálkozás volt? Vagy...
0: Nagyon érdekes volt a múzeumok éjszakája, mert két program is volt a Hemzőn. Az egyiket Bánkuti András tartotta, ugye az alapítvány kurátor, a kiváló fotográfus. Az egy kvíz volt, ahol Hemző képeket felmutatott, tessék nosztalgia, és hogy ki kellett találni, hogy ki van rajta, vagy hol készült az a kép, és lehetett Lajos Mari szakácskönyveket nyerni, meg egyéb ajándékokat, hogy ott az abszolút nagy közönség találgatta, és nagyon jól eltalálták, tehát hogy ráismertek dolgokra. Én a középső teremről beszéltem, aminek az a cím, hogy Tólig, tehát ami arról szól, hogy mi történt a mai és az 50 évvel ezelőtti kiállítás között, és ott igazából nagyon, nagyon érdekes dolgokat, tehát hogy pont ilyen a fotó hitelessége, hogy mennyire lehet bízni még az igazi riportképekben, hogy ez tovább fog-e élni szerintem, és azt mondtam, hogy igen, és erről meg vagyok győződve.
1: Jó, tesz egy ígéretet, hogy lesz még ilyen kurátori tárlat, vagy vezetés, vagy valami hasonló itt a kiállításon?

0: biztos, hogy lesz. Hát most a nagyon forró nyári hónapokban egy kicsit ritkábbak a programok a műcsarnokban, de szeptember végéig majdnem nyitva lesz, és akkor majd sűrűsödnek az események.
1: Jó, és szeptember 20-át már ígérhetek így előre,
0: így
1: mert
0: van,
1: ezt látom.
0: Így van, egy nagy színészkázs lesz. Így van.
1: Rendben, Szalka Klára, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm a személyes dolgokkal is tarkított invitálást ezek szerint a műcsarnokba. Újabb találkozásaink, mert hogy volt egy találkozásaink 1976-ban, így kell értelmezni ezt a címet, Hemző és a Hemző díjasok alcímmel, de még egyszer egy remek itinerrel, amit én köszönök szépen Szalka Klárának, fototörténésznek, jelen esetben pedig kurátornak.
0: Nagyon és köszönöm.
1: Köszönöm szépen, minden jót, valahogy vészelje túl ezt a hőséget. És
0: igyekszem.
1: És viszonthallásra.
0: Viszonthallásra.
1: És természetesen beszélgetésünk újrajelezhető majd Spotify-on is, itt is keressék a Nyitány, nem, a Klasszik Nyitány, azt hiszem így van odaírva, fület, oldalt, vagy nem tudom jelen esetben, hogy kell mondani, és ez a bizonyos kitétel az éjjék túl viseljék el, ez változatlanul áll, tehát folyadékbevitel, elkerülni a napot, az UV-sugárzást, mert az is embertelen, és valahol békésen meghúzódni, mondjuk a Klasszik Nyitánnyal egészen 10 óráig. Ez nem olyan nehéz feladat, mi megpróbálunk mindent megteremteni ehhez, például egy jó kiállítással, és még egyszer hangsúlyozom, a műcsarnokban jó hűvös van. Itt nálunk pedig akkor most érkezzen Dmitrij Sosztakovicstól a lírikus keringő, némi jazz behatással.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a Könyves-Kálmán körúton az Árpád híd felé az Üllői út után a belső sávban. Nehéz az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, illetve a Tököli úton befelé a Barostér előtt és tovább a Rákóczi úton. Mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, amely így a Márga utca felől Zsák utca lett. Mától a 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltokozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. A 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamos pályakarbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92. 1. június 29-én hőkupola alatt, hőhullámban, de remélem, hogy könnyedén és nyugodtan, hiszen azért választhatnak minket, mert mi ezt nyújtjuk. De ezzel ellentétben nekem most rendkívül nagy bajban vagyok, és zavarban, vagy egy picikét szomorú lennék, nem tudom, tavaly óta már nincsen közöttünk Galkó Balázs, akinek ma egyébként születésnapja van, és keresgélek, egyrészt a fejemben is keresgélnem kell, de hát amilyen oldalakat keresek, nyilván a túl közeli távozás miatt itt csak nekrológok olvashatók, itt csak élete végének szörnyű szociális helyzetéről, mellőzöttségéről lehet olvasni dolgokat. Próbálok ezen átlendülni, mert vele találkozni tényleg felüdülés volt. Én mindig figyelt az ember, azért az nagyon furcsa, elnézést kérek minden színművésztől, de színészekkel nehéz beszélgetni, úgyhogy figyeljenek az emberre. Ő ezt mindig megcselekedte, pedig néha az ember csukott szemmel beszélgetett vele, hiszen olyan gyönyörű orgánummal bírt, amit hallgatni tényleg gyönyörűség volt. 75 évesen távozott közülünk, de akkor erről nem beszélünk. Egészen fiatalon 1968-ban a Ki mit tud tehetségkutató versenyen tűnt fel versmondóként, országos sikert aratott, és nem csak az orgánum, hanem ez a tiszta hang, az előadásmód mélysége azonnal kitűnt, és tette őt egészen egyedivé. Úgy is írnak róla, hogy a magyar színház külön utas legendája volt ő, illetve van ő. Arról nem beszélünk, hogy tulajdonképpen a színész diplomáját nem vehette kész, ez volt egy egészen különös afférja, ugyanis ott ezt is tessék elolvasni, utána nézni. Hála Istennek nem csak sok szomorúság olvasható róla, hanem néhány jó dolog is, meg a Nemzeti Színházról, a 25. Színházról, az Új Színházról, de rengeteg alternatív színházi előadásról, meg az ő bátárságáról, a szó kimondásáról, ami volt, és hála Istennek rengeteg vers is itt van nekünk. A könyvesmagazin.hu összegyűjtötte a legjobb, legszebb verseket, amik olvashatók tőle. Hát megolvasható egyébként a Darabjaim című könyve is, ami 2021-es. De József Attila ősz, az őspatkány terjeszt kort, Vörös Marti Mihálytól az emberek, az Anna Örök, vagy Szilágyi Ágostól a magyar, Ákostól a magyar ugar is. Nem tudok olyan szépen beszélni, de nekem nem is kell. Szóval ez tőle mind-mind hallható a videó megosztókon. Keressék őt, hogy legyen itt újra, meg a filmszerepekben is legyen ott újra. Galkó Balázsról beszéltem, akivel egyszer találkozhattam, és a legnagyobb lelki nyugalommal fogtunk kezet. Az az egy betű különbség, az egyáltalán nem számított. Én imádtam őt hallgatni, ahogy beszél. Na, ennyi is kell. Itt a Klasszik Nyitányban.

Klasszik Rádió 92, egy június 29-én, hétfőn 3:40 után néhány perccel hőmérsékletről, nem vérmérsékletről beszélünk. Hát ez egy nagyon suta átvezetés lett a vámpírok bájára, mert abból most jó sok élvezhető a Magyar Színházban. Ugye ez egy remek darab, elhíresült darab, már több mint 200 előadáson is túl Egyházi Gézával, Török Annával, Jimmy Steinman zenéjével, ezt kellett volna először mondani, Roman Polanski emlékének felidézésével, Kenta úr jelmezével, na jó, szóval minden van itt természetesen, de a lényeg az az időpont, tehát másodikától, vagyis hogy csütörtöktől kezdődően, pénteken, szombaton, vasárnap kétszer, meg hétfőn is élvezhető a Vámpírok bája. A vasárnapi azért különleges, mert lesz egy ilyen fotózkodós, vámpír simogatós, vámpír találkozó, beszélgetéssel, baljós eleganciával. Hát ha van, merszük oda menni a Magyar Színházba vámpírkodni.

0: lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A gondolatébresztés az szerintem egy összegzés lesz igazándiból, bár van egy remek idézetünk, egy kémként, CIA ügynökként a Watergate-ben szerepet játszó hölgytől, akinek a férje sem volt piskóta, hogy aztán ő tette el lábát, ilyet nem mondunk. Szóval nagyon érdekes történet lesz majd Dorothy Hunt története, nézzenek utána. Addig azonban összegzem, hogy mit hallhattak tőlünk, illetve mely beszélgetések szerepelnek Spotify-on. Ez rendkívül fontos, hiszen például, amikor arról beszélgettem Cunyi Tímeával a Madame Tussauds Budapesttől, hogy 5000 darabból fölépült egy Basset Hound, vagyis hogy Kalambó kutyája, bármint Lego darabból épült föl, az nagyon fontos, és tessék elmenni a Tussauds-ba, vagy visszahallgatni a beszélgetést, és ugyanígy visszahallgatható Kutszegi Csabával a kis speech, bocsánat, az Eltűnt Aléna nyomában című ifjúsági regényéről több szlenget ő se használt, úgyhogy tessék egy picit Verne gyulázni, egy picit 21. századozni, megizgulni, hogy elolvassák a csemeték az Eltűnt Aléna nyomában című regényt, illetve elmenni a Műcsarnokban, mert hűvös van, és az Újabb találkozásaink című 1976-os Hemző Károly kiállítás is felidéződik benne, meg a Hemző Károly díjazottak is felidéződnek benne, meg hála Istennek sok-sok szakácskönyv emléke is Lajos Marival, de hát Hemző Károlyán, erről beszélgettünk Szalka Klárával. Jöjjön az idézet a kriminális életű Dorothy Hunttól. Az élet határtalan lebegés, amit nem mi választottunk, mégis végtelen benne a választások lehetősége, de közülük csak egyetlen hoz boldogságot, ha szeretjük azt, ami van. Most éppen ez van. Hőkupola van. Vigyázzanak magukra, az UV-sugárzásra meg a folyadékbevitelre, de erre köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap reggel újra találkozunk itt a Klasszik Nyitányban. Viszont hallásra!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tovább fokozódik a hőség. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Júliustól drágul, és már csak mobillal fizethető a parkolás a fővárosban. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. A kulák üldözés áldozatairól is megemlékeznek ma az országgyűlés rendkívüli ülésén. A 13 órakor kezdődő tanácskozáson napirend előtt felszólal a miniszterelnök, és szót kért a szlovén nemzetiségi szószóló is. A képviselők ma és holnap a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról vitatkoznak. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Ez utóbbi azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat. A szociális munkások és hatóságok fokozottan figyelnek az utcán élőkre, emellett a lakosságot is erre kérik. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás országszerte. A szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Ideiglenes ivókutakat és vízosztópontokat állítottak fel a rendkívüli hőség miatt. Budapesten 22 ideiglenes vízosztót helyeztek üzembe az ivókutak és közkifolyók mellett. A folyamatosan frissülő lista a fővárosi vízművek közösségi oldalán érhető el. A rendkívüli hőség miatt ma és holnap otthonról lehet dolgozni a közszférában. A kormány minden érintett munkavállalót arra kért, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Jelentős változások lesznek szerdától a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni érte, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forintot kell fizetni óránként. A díjat alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető majd a fizetés. Mától augusztus végéig tartanak a nyári korzó ingyenes szabadtéri eseményei Gyulán. A Fürdőváros centrumában 4 helyszínen lesznek tematikus programok, zenetánc és mozgásművészet, valamint képzőművészet. Több mint 500 produkciót láthat a közönség, főként helyi vagy térségbeli amatőr csoportok és feltörekvő művészek zenekarok előadásában. Hétvégén kezdetét veszi a Gyulai Várszínház 63. nyári évada is. Az augusztus 18-áig tartó összművészeti fesztiválon lesz a bemutatója ifja Vidnyánszky Attila újrendezésének, a Volt egyszer egy című családi mesejátéknak. Az előadás a Várszínház és a Kárpátaljai Megyei Drámai Színház újabb koprodukciója. A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben lehet egy-egy zápor vagy zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. A Balaton 29, a Velencei tó 32, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Puskás Ferenc minden idők egyik legnagyobb labdarúgója volt. George Best, a Manchester klasszisa így emlékezett meg róla. Puskás és én edzők voltunk egy ausztráliai akadémián. A gyerekek gúnytűztek a súlyából és a korából. Úgy döntöttünk, hogy a srácok kihívhatnak egy edzőt, hogy az el tudja találni a kapufát 10-szer egymás után. Ők természetesen az öreg, kövér trénert választották. Meg kellett tippelni, hányszor sikerül majd neki. A legtöbben 5-nél kevesebbet mondtak. Én 10-et. Puskás 9-szer egymás után kapufát lőtt. A 10. lövés előtt a levegőbe emelte a labdát, majd mindkét vállán, a fején és a sarkán is megtáncoltatta, aztán a kapufára ágyúzta azt. Minden srác csendben állt. Végül egyikük megkérdezte, hogy ki ő. Én azt feleltem. Neked csak, Mr. Puskás.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest hosszú története során a ma is működő csatornázási rendszer különböző módszerek felhasználásával alakult ki. Már a római korban épültek vízvezetékek, fürdők és csatornák. A harmadik században a középületekben és lakóházakban vízöblítéses illemhelyek voltak. A szenny és csapadékvizeket csatornahálózat gyűjtötte össze és vezette a Dunába. Azonban a népvándorlás évszázadaiban a római közművek nagy része elpusztult. A középkorban a szennyvizek az utcák kövezetén folytak, a járványok állandó veszélyét hordozva. Helyenként azonban már foglalkoztak a problémával. Budán a királyi vár vízemelő szerkezete 1416-ban készült el, majd Mátyás uralkodása idején vízvezeték is épült, bár az emberek nagy része ekkor még egyáltalán nem tartotta fontosnak a csatornázás ügyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A síkságon elterülő Pestet hadászati védelmi okból Mátyás király fallal vetette körbe. A Dunától indult, és a jelenlegi kiskörútvonalán végighúzódva szintén a Dunánál ért véget. A városfal majdnem 2 kilométer hosszú volt, és az 1780-as évekig érintetlen maradt. A 18. század végére Pest rohamos fejlődését, gazdasági megerősödését akadályozta a várost körülvevő, az szinte a külvilágtól teljesen elzáró fal. Vonala azonban Pest további fejlődésében szinte minden korszakban fontos szerepet kapott. Erre az útvonalra épült a reformkori kulturális fellendülés és a városi kereskedelem számos intézménye, köztük a Nemzeti Múzeum, a régi képviselőház, a vásárcsarnok és a fővámház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Noha az 1956-os forradalmat vérbe folytották, a vezető sportklubok a forradalom első napjaiban olyan változásokat vívtak ki maguknak, amelyeket aztán Kádárék nem mertek újra semmissé tenni, nehogy ismét olajat öntsenek a tűzre. Novemberben a budapesti Kinizsi SK újra Ferencvárosi TC lett, és újra zöld-fehérben játszott. Így lett a budapesti vörös lobogóból újra MTK, a piros-fehér korszak után ők is visszavették a kék-fehér hagyományos mezt. A budapesti honvédese azonban maradt ezzel a névvel a rendszerváltás utánig, amikor a Kispest Honvéd FC lett belőle. A budapesti Dózsa néhány napra ismét UTE lett, de még 1956-ban Újpesti Dózsa SC-re változott a neve, és az is maradt 1991-ig.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tovább fokozódik a hőség. Újabb túlélőket találtak a venezuelai földrengés után. Jelentősen drágul a parkolás a fővárosban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ismét túlélőket találtak Venezuelában. Apát és fiát sikerült élve kimenteni a romok alól a szerdai pusztító földrengés után. A hétvégén rajtuk kívül még legkevesebb 30 embert mentettek ki. Az áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at, több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Eddig csak nem 20 országból érkeztek mentő és kutatócsapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a segélyszállítmányokat. Itthon több karitatív szervezet gyűjtést indított a földrengés károsultjainak megsegítésére. Az izraeli hadsereg felrobbantotta a Hezbollah egyik alagútját Dél-Libanonban. A több mint 200 méter hosszú létesítmény az Irán által támogatott síta milícia egyik legfontosabb katonai támaszpontja volt. Fegyvereket, drónokat, robbanóanyagot tároltak 25 méter mélyen. Mivel a detonáció akkora erejű volt, hogy téves földrengés riasztást is kiválthatott volna, a környéken élőket előre figyelmeztették. A miniszterelnök arra szólította fel a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy ne hozzanak az állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő döntéseket. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy csak a rendeltetésszerű működéshez szükséges ügyeket intézzék. Hozzátette, aki ennek ellenére az állami vagyonról rendelkezik, annak büntető és polgári jogi felelősséggel is számolnia kell. Ma is nagyon erős lesz az UVB-sugárzás, 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Emellett kiemelten fontos fényvédőkrémet használni és szellős ruházattal védeni a bőrt a leégéstől. A Hungaromet adatai szerint a hónap közepe óta szinte minden nap a figyelmeztetési kritériumot meghaladó az UV-sugárzás. A rendkívüli hőség miatt a már meglévők mellett 22 ideiglenes ivókutat helyeztek üzembe Budapest legforgalmasabb terein. A fővárosi vízművek ezeknél nem biztosít egyszer használatos poharat, ezért azt kérik, hogy mindenki saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak listája a fővárosi vízművek Facebook oldalán érhető el. Jelentős változások lesznek szerdától a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni érte, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A-övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forintot kell fizetni óránként. A díjat alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísér zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Rök Szilárd az 1800-as években élt kivételes ügyvéd volt, akinek egész életét áthatotta a takarékoskodás, amely során tekintélyes vagyont sikerült összegyűjtenie. Halála előtt az egész összeget jótékonysági célokra ajánlotta fel, többek között katolikus és protestáns egyházak, iskolák, iparegyesületek, gyermekkertek és múzeumok részére, valamint a Csángok letelepítésére. Nevét a 8. kerületi Rök Szilárd utca őrzi.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vívás gróf Széchenyi István és báró Veselényi Miklós tevékenysége nyomán a 19. század elején vált népszerűvé. Az első intézménye az 1825-ben létrejött Pesti Nemzeti Vívóintézet volt. A szabadságharc bukása után a pesti iskolát feloszlatták, a vezetői vagyonát elkobozták. Később magánvívótermek nyíltak, ahol a párbajokra készítették fel az ifjakat. 1895-ben a Magyar Atlétikai Klub megrendezte az első országos vívóversenyt. Magyarország legeredményesebb olimpiai sportága a vívás. 1908-tól 1964-ig szinte kivétel nélkül magyar versenyző nyerte az egyéni és a csapatkart versenyeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTK futballcsapata az 50-es évek elején a textilipari dolgozók szakszervezetének fennhatósága alá került, és textiles néven fociztak. De aztán a hatalomnak sokkal jobb ötlete támadt. A klubot a retteget AVH alá rendelte. A Hidegkuti Nándort vagy Lantos Mihályt is felvonultató csapat új neve Budapesti Bástya lett. A játékosok hivatalosan tisztirangot kaptak, a klubszíne pedig kékfehérről pirosfehérre módosult. Ennél azonban sokkal kellemetlenebb volt az, hogy a csapat sikerei által az AVH-t kellett szebb színben feltüntetni. 1953-ban aztán visszakerültek a textiliparhoz, nevük Budapesti Vörös Lobogóra változott. Az 56-os forradalom idején állt helyre a rend, és lett a klub újra kékfehér MTK.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi vérmező a nevét a magyar jakobinus mozgalom vezére Martinovics Ignác és társai 1795-ös kivégzéséről kapta, akiknek a park Szél-Kálmán tér felüli végén emlékművet is állítottak. A név egyébként egy kicsit sem túlzás. Amikor Martinovics végignézte első társa kivégzését, állítólag elájult, ettől kezdve pedig alig tért magához. A vérpadhoz is úgy kellett odavonszolni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ne vegyünk be tablettát vagy kapszulát tehéntejjel vagy tejtartalmú italokkal, például cappuccinóval. A tej semlegesítheti a gyógyszerek hatását. Egy ismert esetben egy hölgy pajzsmirigy gyógyszere nem működött. Európa szerte orvosokat keresett fel, míg egy magyar orvos rájött, reggelente cappuccinóval vette be a gyógyszert. Amikor ezt abba hagyta, a kezelés hatékony lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Infocseppek támogatója, a WTN.hu üzemeltetője, a Wystreet Kft.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább fokozódik a hőség. 110 településen kellett vízkorlátozást elrendelni. Megkezdődött a gyulai nyár program sorozata. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Több mint 130 ezer liter vizet osztottak ki a hétvégén a szabadtéri rendezvényeken. Országszerte több száz párakapu működik. 110 településen kellett vízkorlátozást elrendelni. A tűzoltóknak pedig már több mint 350 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az elmúlt két napban egyetlen tervezett műtét sem maradt el. 5 intenzív osztályon ugyanakkor meghibásodott a klímaberendezés, amelyek javítását azonnal megkezdték. A közszférában a lehetőségekhez mérten otthoni munkavégzést rendeltek el mára és holnapra, valamint arra kérték a munkáltatókat, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. A kormányfő ismét arra kérte a vendéglátóhelyeket, hogy adjanak egy pohár vizet a rászorulóknak, és szükség esetén engedjék be őket a mosdókba. A rendkívüli hőség miatt a már meglévők mellett 22 ideiglenes ivókutat helyeztek üzembe Budapest legforgalmasabb terein. A fővárosi vízművek ezeknél nem biztosít egyszerhasználatos poharakat, ezért azt kérik, hogy mindenki saját kulacsot és újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak listája a fővárosi vízművek Facebook oldalán érhető el. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban. Bagyó Sándor, a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes ismeretlen helyen vízbe ugrani. Jelentős változások lesznek szerdától a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni érte, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a déli utcákban 300 forintot kell majd fizetni óránként. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-ben vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Mától augusztus végéig tartanak a nyári korzó ingyenes szabadtéri eseményei Gyulán. 4 helyszínen lesznek tematikus programok. Zene, tánc, mozgásművészet és képzőművészet. Több mint 500 produkciót láthat a közönség. Hétvégén kezdetét veszi a Gyulai Várszínház 63. nyári évada is. Az augusztus 18-áig tartó összművészeti fesztiválon lesz a bemutatója. Ifja Vidnyánszky Attila új rendezésének, a Volt egyszer egy című családi mesejátéknak. Az előadás a Várszínház és a Kárpátaljai Megyei Drámai Színház újabb koprodukciója. A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Dr. Zwack, az osztrák uralkodóház udvari orvosa 1790-ben egy 40 féle gyógynövényből főzött likört adott a visszatérő gyomorbántalmaktól szenvedő II. Józsefnek, aki a legenda szerint így kiáltott fel. Das ist ein Unikum. Ez egyedülálló. Az ital receptje a családban maradt. A doktor leszármazottja, Zwack József 1892-ben építette fel Soroksári úti szeszgyárát. A századfordulóra a cég Európa hírű likörgyártó lett. Nem kis marketingérzékkel még a kor csodalováról elnevezett kincsem likört is piacra dobták. Érdekesség, hogy az Unikum receptje az esztergomi prímási levéltárban van titkos letétben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A repülőgépek figyelése, fotózása sokak kedvtelése. Itthon nagy népszerűségnek örvend a Liszt Ferenc repülőtér kettes futópályájának Vecsés mögötti része. Az ide látogatók a repülőtér kerítésén kívülről jól rálátnak a gyorsan közeledő gépekre. A nézelődők a siklópálya tengelyében állva egészen különleges élményt élhetnek át, amikor a gépek alig 80-100 méter magasan suhannak el felettük. Itt van egy a kerítésnél magasabb megfigyelőhely, úgynevezett spotter domb, ahonnan a délutáni órákban jó fényviszonyok mellett lehet fotózni a földet érő repülőket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Mátyásföldi repülőtér 1916-ban nyílt meg. A Magyar Általános Gépgyár itt rendezte be repülőgép és repülőgép motorgyárát. A Fokker céggel együttműködve gyors kisvadászgépeket kezdtek gyártani. 1918. július 4-én egy Brandenburg típusú repülőgép szállt a magasba, ezzel megindult a Bécs-Budapest közti rendszeres légijárat. A fejlődés azonban megtört, hiszen a trianoni békeszerződés következtében az üzemek teljes készletét megsemmisítették. Ennek ellenére a repülőteret fokozatosan a magyar légierő titkos bázisává fejlesztették. A II. Világháború után kiképző század is működött Mátyásföldön. Jelenleg leginkább a modellezők használják. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Schwab-hegy a 19. század második felében a főváros egyik legszebb és legkedveltebb kiránduló helyévé vált. Rövidesen felmerült az igény a hegy közlekedésének fejlesztésére, illetve a fővárosi közlekedésbe való bekapcsolására. A több száz méteres szintemelkedés leküzdésére az újonnan szabadalmaztatott fogaskerekű vasút ötletét valósították meg. Az építkezés 1873. júliusában indult, és kevesebb mint egy év alatt készült el. Ünnepélyes átadására 1874. június 24-én került sor. A vasút eredetileg turista vasútnak készült, ezért a megszületése utáni évtizedekben csak a nyári időszakban, április és október között üzemelt. 1890-ben a vonalat meghosszabbították a Széchenyi-hegyig, így a teljes hossz 2,8 kilométerről 3,7 kilométerre nőtt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ma tetőzhet a hőség. Az adószakmai elnök helyettes veszi át a NAV vezetését. Venezuelába utazik a baptisták mentőcsapata. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Miközben az előző kormány 3,7 majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a vártnál rosszabb helyzettel szembesültek a korábban Lázár János vezette építési és közlekedési minisztériumnál. Az ország infrastruktúrája, útjai, hídjai, vonat közlekedése nagyon rossz állapotban van. Például a hidak közül 91-nek kritikus az állapota. Tovább javítják a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedését, jelentette be a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatott júliustól első üremben, Érd, Bác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, valamint több irányban már közvetlen belvárosi indulással is. A tárcavezető emlékeztetett, korábban a BKK-val közösen újra gondolták az éjszakai hálózatot, így a kékbuszos agglomerációs járatokat Budakeszi, Pécel, Szentendre vagy Gödöllő felé. Az eddigi adószakmai elnök helyettes lesz a NAV új elnöke. Tamásné Cinege Csilla célja a jogkövető adózóknak egyszerű és kiszámítható ügyintézés biztosító, továbbá a költségvetési érdekeket és a tisztességes gazdasági versenyt hatékonyan védő adóhivatal kialakítása lesz, közölte a pénzügyminisztérium. A kivonuló egységek és az irányító csoportok is megnövelt kapacitással dolgoztak a hétvégén a hőség miatt, közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Szűcs Brigitta elmondta, hogy az elmúlt két napban nőtt az esetszám, néhány megyében több mint 30%-kal. Nem csak a 112-es segélyhívót tárcsázták sokan, hanem jelentősen emelkedett az ügyeleti hívások száma is. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon, a vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban, tájékoztatott a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke. Bagyó Sándor felhívta a figyelmet arra, a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes ismeretlen helyen vízbe ugrani. Elindult Venezuelába a baptista szeretett szolgálat mentőcsapata, hogy segítséget nyújtson a földrengés sújtott a térségben. Bázisuk a Caracasi Magyar Ház lesz, és kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A csapat 10 millió forintos gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is vitt magával. A mentőcsapatok még a hétvégén is találtak túlélőket, több mint 30 embert mentettek ki a romok alól. Az áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. A sok napsütés mellett legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísér zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1800-as évek közepén jelentek meg a jegesek, akik szekereiken hatalmas jégtáblákat szállítva járták Pest és Buda utcáit, és jó pénz fejében metszettek le darabokat a tömbről. Egy idő után rájöttek, hogy ha a jeget mély gödörben tárolják, és a jégtömbök köré szalmát tekernek, akkor az a meleg napokig is eltartható, és olyankor igen jó haszonnal adható el. A jégvágók töltötték föl az egész nyárra elegendő jéggel a mészárszékek vermeit is. Ezekből a hűtőházakból látták el például a Pest környéki mészárosok friss áruval a főváros lakosságát és a vendéglátóegységeket. 1910 és 67 között az úgynevezett jégszekrényt használták hűtésre. A négyzetes hasába alakú jeget eleinte a lovas jeges szállította, és nem csak a háztartásokba, hanem többek között a hentesekhez, a vendéglátósokhoz is. Később aztán már teherautóval szállították a jeget. A hűtőszekrény luxusa még az 1960-as években is csak kevesek kiváltsága volt. De az évtized végére ez a szakma is eltűnt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kelet-nyugati metró, vagyis a kettes metró építésének 1950-ben kezdődött első szakaszában a Batthyány téri állomást még a mostani helyétől északabbra tervezték. Az akkor és most is ott meglévő épületeket, a parlamenttel szemben álló Szent Erzsébet apácarend rendházának épületét, valamint a Szent Ferenc sebei templomot a Rákosi korszakban lebontásra ítélték. Azok alatt 30 méter mélyen az alagút építést már meg is kezdték. A munkák felfüggesztése végül megmentette az épületeket. A metróvonal délebre a Batthyány téri mélyállomás mai helyére került.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Sziklakórház Atombunker Múzeum a Budai Vár alatt található, mintegy 2300 négyzetméteres létesítmény, melyet a II. Világháború alatt és az 1956-os forradalom idején is használtak. A kórházat 300 ember befogadására tervezték. Budapest ostroma alatt azonban teljesen megtelt sebesülttel, szemtanúk beszámolói szerint 650-700 embert is bezsúfoltak. A hidegháború alatt szigorúan titkos objektum volt. Ma Magyarország legnagyobb viaszfigura kiállítása mutatja be a kórház történetét és a hadiorvoslás fejlődését. A Hiroshima-Nagasaki atombomba kiállítás pedig a nukleáris fegyverek emberre és környezetre mért pusztító hatását tárja elénk. Mindezt egy atombunkerben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővárosi kávéházak közül nem csak a Pilvax lett legendás. Az Országház kávézóban Ady Endre, Osváth Ernő és Ignotus Hugo találkoztak, és számos Ady vers is ezen a helyen született. Az Abbázia kávéház volt a művészek otthona, Zala György, Strobl Alajos és Csók István kedvelt törzshelye. Ők egy napon átköltöztek a később általuk legendássá vált japán kávéházba. A Meteorban az artisták és bűvészek találkoztak. A Lockáró festményeivel díszített New York lett a legfelkapottabb irodalmi és színházi kávéház, amely mind a mai napig a turisták egyik fő célpontja. A Centrál kávéházból indult el a Nyugat, és itt volt kerekasztala a Hét szerkesztőségének is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ma tetőzhet a hőség, drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést az új kormány. Venezuelába utazik a baptisták mentőcsapata. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kormány 3,7 majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. Az eddigi adószakmai elnökhelyettes lesz a NAV új elnöke. Tamásné Cinege Csilla célja a jogkövető adózóknak egyszerű és kiszámítható ügyintézést biztosító, továbbá a költségvetési érdekeket és a tisztességes gazdasági versenyt hatékonyan védő adóhivatal kialakítása lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter, mértéke 30 napra vetítve meghaladja a 30 főt. Erről tájékoztatták Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatóanyaggyártási területeket érinti. A kivonuló egységek és az irányító csoportok is megnövelt kapacitással dolgoztak a hétvégén a hőség miatt, közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Szűcs Brigitta elmondta, hogy az elmúlt két napban nőtt az esetszám, néhány megyében több mint 30%-kal. Nem csak a 112-es segélyhívót tárcsázták sokan, hanem jelentősen emelkedett az ügyeleti hívások száma is. Elindult Venezuelába a baptista szeretetszolgálat mentőcsapata, hogy segítséget nyújtson a földrengés sújtott a térségben. Bázisuk a Caracasi Magyar Ház lesz, és kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A csapat 10 millió forintos gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is vitt magával. A mentőcsapatok még a hétvégén is találtak túlélőket, több mint 30 embert mentettek ki a romok alól. Az áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at, több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Végéhez közeledik a hantavírus járvány, közölte az Egészségügyi Világszervezet. Spanyolországban és Hollandiában is lezárult valamennyi érintett számára a karantén és a megfigyelési időszak. A járvány egy holland luxus üdülőhajón tört ki, amelynek fedélzetén mintegy 150-en voltak. A hantavírussal összesen 13-an fertőződtek meg, közülük 3-an meghaltak. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Holnap a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar. Éjszaka 19 és 25 fok közé hűl a levegő, holnap napközben 36 és 42 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferihegyi repülőtér építésekor akadtak a technikai kihívásokon kívül is megoldandó problémák. A terület ugyanis nem volt egy kézben. Az egyik tulajdonos, a csak Nándi bácsiként emlegetett juhász, nem volt hajlandó eladni a földjét, így a házát tulajdonképpen körbeépítették, de tovább élhetett benne. Az épület még most is ott áll a kettes kifutópálya végében. Természetesen már nem laknak benne, de egy ideig állítólag a pilóták és a sztjuárdeszek titkos találkahelye volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metró vonalát 1950 és 1955 között a Népstadion és a Déli pályaudvar között tervezték két szakaszra bontva megépíteni, 8 állomással. Az építkezés első ütemében a Népstadion és a Sztálin tér, a mai Erzsébet tér között indult volna meg a forgalom, majd ezt követően került volna sor az Erzsébet tér Déli pályaudvar közötti második szakasz átadására. Az akkori tervben az Asztóriánál még nem volt állomás, és a Népstadion utáni az Őrsvezér térig tartó felszíni szakaszról sem volt szó.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kiegyezés utáni időszakban itthon is megjelentek az első játékboltok, leginkább Pest belvárosában. Addig az otthon készített játékokon kívül esetleg külföldről, elsősorban Nürnbergből lehetett beszerezni ilyen jellegű kézműves termékeket. Az ország első játékáruháza az Árkád Bazár volt, ami a mai Metróklub helyén 15 évig működött. Mivel főbeszerzési forrásai Besztercebánya környékén voltak, így Trianon után ezeket már jóval bonyolultabbá vált elérni. A gyönyörűen berendezett, elegáns árkád ezért 1924-ben végképp bezárt a kapuit.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kispestet 1871-ben alapították vidéki földeken, mint falu Pest határában, ezért Kispestnek hívták. Budapest 19. kerületeként 1950-ben csatolták a fővároshoz. A lakásínség enyhítésére, korszerűsítésére 1949 és 1964 között megépült az élmunkás lakótelep, majd 1977 és 1986 között épült a kerület központjában található lakótelep. A kerülethez Budapest két város része tartozik, Kispest és Vekerletelep.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ma tetőzhet a hőség, drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést az új kormány. Venezuelába utazik a baptisták mentőcsapata. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kormány 3,7, majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. Az eddigi adószakmai elnökhelyettes lesz a NAV új elnöke. Tamásné Cinege Csilla célja a jogkövető adózóknak egyszerű és kiszámítható ügyintézést biztosító, továbbá a költségvetési érdekeket és a tisztességes gazdasági versenyt hatékonyan védő adóhivatal kialakítása lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter, mértéke 30 napra vetítve meghaladja a 30 főt. Erről tájékoztatták Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatóanyaggyártási területeket érinti. A kivonuló egységek és az irányító csoportok is megnövelt kapacitással dolgoztak a hétvégén a hőség miatt, közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Szűcs Brigitta elmondta, hogy az elmúlt két napban nőtt az esetszám, néhány megyében több mint 30%-kal. Nem csak a 112-es segélyhívót tárcsázták sokan, hanem jelentősen emelkedett az ügyeleti hívások száma is. Elindult Venezuelába a baptista szeretetszolgálat mentőcsapata, hogy segítséget nyújtson a földrengés sújtotta térségben. Bázisuk a Caracasi Magyar Ház lesz, és kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A csapat 10 millió forintos gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is vitt magával. A mentőcsapatok még a hétvégén is találtak túlélőket, több mint 30 embert mentettek ki a romok alól. Az áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at, több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Végéhez közeledik a hantavírus járvány, közölte az Egészségügyi Világszervezet. Spanyolországban és Hollandiában is lezárult valamennyi érintett számára a karantén és a megfigyelési időszak. A járvány egy holland luxus üdülőhajón tört ki, amelynek fedélzetén mintegy 150-en voltak. A hantavírussal összesen 13-an fertőződtek meg, közülük 3-an meghaltak. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Holnap a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar. Éjszaka 19 és 25 fok közé hűl a levegő. Holnap napközben 36 és 42 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten több olyan elnevezés is akad, ami a környék egykori élénk szállítmányozására és a kereskedelmére emlékeztet minket. Ilyen például a Vámház körút, a Sörház utca és a Fővám tér. Ez utóbbinak az 1800-as évek elején Salzplatz, később Sóház tér volt a neve, mivel itt állt a sóhivatal. Itt a só kitermelésével és az adózással kapcsolatos ügyeket intézték, mivel a só állami monopólium volt. Az adót erre kijelölt tisztviselők a sótisztek szedték be. 1871-ben Ybl Miklós tervei alapján kezdték el építeni a kétemeletes fővámházat. Ez ma a Corvinus Egyetem épülete.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferihegyi repülőtéren szerencsére ritkán fordult elő súlyos légi baleset. A legutolsó szerencsétlenség 1975. január 15-én történt, amikor is egy malév gép leszállás közben lezuhant. A gép utasok nélkül repült, ám a katasztrófának így is 9 áldozata volt. A repülőgép teljes legénysége. A repülésről, a baleset idején uralkodó időjárási körülményekről azóta számos tanulmány született, amelyek elemezték a látási viszonyokat. A szerencsétlenség pontos okát máig nem tudták megállapítani. Közrejátszhatott az is, hogy a ködös esti idő miatt a pilóták különös érzékcsalódás áldozatai lehettek, amely elhitethette velük, hogy a gépük túl meredek szögben emelkedik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Elfeledett szakmaként beszélhetünk ma már az úgynevezett tűzlegényekről is. Ők a régi fővárosi kávéházak konyháin dolgoztak. Fehér zubbonyt és papírból készült admirális sapkát viseltek. A feladatuk az volt, hogy folyamatosan megrakják a tüzet, vigyázzanak a tejre, hogy ki ne fusson, illetve a habot is ők verték fel. A kávéházak személyzetének fontos részét képezték, de mivel nem voltak szem előtt, kevesen foglalkoztak velük. Ahogy a technika fejlődött, a modern konyhai eszközök lassan kiszorították a tűzlegényeket a kávéházakból és éttermekből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Balázs Mór magánzó, mai nyelven szólva vállalkozó volt az, aki saját költségére építette meg az első villamos tesztvonalat Budapesten 1887-ben. Noha a nyugati pályaudvar és az oktogon között közlekedő szerelvények szűkösek és lassúak voltak, a próbaüzem zajos sikert aratott. A kétkedő városatyákat is meggyőzte az új szállítási eszköz, így elhárult az akadály a budapesti villamos közlekedés megindulása elől. Két évvel később már menetrend szerint járt az első villamos, az Egyetem tér és az Orci tér között. A föld alatti villamosvasút megépítése is Balázs Mór érdeme, amely 1896-ban készült el, mint a kontinens első föld alattia.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a hőség. Magyarország visszatért Európába, jelentette ki Magyar Péter. Sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. 50 nap alatt Magyarország visszatért Európába, közölte a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter a Tisza kormány eddigi eredményei között említette a visegrádi együttműködés újraindítását, elérték a kárpátaljaiak jogainak visszaadását. A kormányfő emlékeztetett, hogy elindították hazánk csatlakozását az Európai Ügyészséghez, és világossá tették, hogy a kormány nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Az Európai Unió 5 millió eurós segélyt nyújt a venezuelai földrengések okozta humanitárius szükségletek fedezésére. A segítség az otthonukat elhagyni kényszerültek menedékének és egészségügyi ellátásának biztosítására összpontosít, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a pénzügyi segély mellett az Unió humanitárius légihidat is szervez, hogy a legszükségesebb ellátmányt közvetlenül az érintett területekre szállítsa. A hőség fokozott odafigyelést igényel, itatással a vadkár is mérsékelhető, írt a közösségi oldalán az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Buna Szabolcs kiemelte, a hosszantartó forróságban a vadállomány számára megfelelő mennyiségű, jó minőségű ivóvíz biztosítása életmentő. A bejegyzés szerint a vadászatra jogosultak kiemelt feladata, hogy a vadászterületeken minél több az állatok igényeihez igazodó itatóhelyet alakítsanak ki, és folyamatosan gondoskodjanak ezek vízellátásáról. Lengyelországban csaknem 130 vasúti járatot töröltek hétfő délelőtt. Az állami vasúttársaság a felső vezetékhálózat működési zavaraival és a vágányok deformációjával indokolta a közlekedés szüneteltetését. Egyes szakaszokon pótlóbuszok viszik az utasokat. Vasárnap 40,5 fokkal megdőlt a lengyelországi melegrekord. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban, tájékoztatott a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke. Bagyó Sándor a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes, ismeretlen helyen vízbe ugrani. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Holnap a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg. Éjszaka 19 és 25 fok közé hűl a levegő. Holnap napközben 36 és 42 fok közötti értékekre számíthatunk.
1: Az MTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt kívánok! Üdvözlöm Önöket ebben a rekkenő hőségben. Hát nem én vagyok az első, aki ezt mondom. Ugye egyébként megmondani sem kell, hiszen érzékeljük mindannyian ennek nehézségét, tehát örömét is. Itt a stúdióban mondjuk most nem akkora öröm, mert hogy nem megy a klíma, úgyhogy nézzék el nekünk az esetleges, nem tudom, koncentrációbeli nehézségeket, mert biztos, hogy hat ez a helyzet. Remélem egyébként, hogy azért nagyon sokan megtalálják azokat a lehetőségeket, ahol egy kicsit tudnak hűsölni, legalább a nap nagy részében. Hamarosan az Impresszió rovatban Vermes Zoltánt hallhatják, a Szepes Gyula Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatóját, a Lookin Lab kiállításról lesz majd szó. 5 és 6 óra között velünk lesz Mörk Leonóra, író itt az Intermezzóban. Mindenkinek további kellemes délutánt kívánok, maradjanak velünk!

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban Vermes Zoltán, a Szepes Gyula Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatója. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és mindenkit üdvözlök!
1: Különleges élményalapú kiállítás várja az érdeklődőket július 4-éig az Érdi Galériában, ahol a Lookin Lab interaktív zenei tanulótér nyit kaput a zene világára. Hát legyen kedves, meséljen erről a kiállításról, amely valamikor márciusban nyílt meg, de hát szerencsére még azért bőven megnézhető.
2: Igen, július 4-éig látogatható, és ugye egy olyan alkalmat ragadtunk meg ezzel a kiállítással, ami egy ritka alkalom egy város meg egy zeneiskola életében, ugyanis hármas évfordulót ünneplünk ebben az évben, 20 éve viseli az alapfokú művészeti iskola ezt a nevet, 60 éves ez az intézmény, és 100 éve 1926-ban született Lookin László. És akkor, amikor azon gondolkoztunk, hogy erre hogy tudunk valami emlékezetes pillanattal megemlékezni, akkor jutott az eszünkbe, hogy milyen szerencsések vagyunk mi, mint város, mert hogy településként idősek vagyunk, az 1243-as években említenek először minket, de városként fiatalok, 79-ben értem, egy jaguásként 2006-tól, de hogy milyen komoly emlékeink és emlékezett politikánk lehet nekünk, hát ilyen lehet Lookin László is, akit egyébként szerintem többen ismernek a tankönyveiről, amit írt, mint mondjuk, hogyha a nevét említjük, és ebben a hármas évfordulóban azt gondoltunk, hogy létrehozunk egy olyan kiállítást, ami egyszerre kiállítás, egyszer, amit ön említett, hogy ez egy lab, ez egy labor, hogy mi is ez, mondhatnám azt is, hogy ez egy ilyen szabad asszociációs zenei tér, mind a mellett, hogy kiállításként is jelen van, és hát úgy tűnik, hogy ezt a látogatók, illetve azok, akik ide jöttek hozzánk, eddig szerették és élvezték.
1: Hol van a fókusz a kiállításon?
2: Hármas fókusz van. Egyrészt már, ahogy belépünk a kiállításra, találkozunk valami olyannal, amit egyébként ilyen kiállításokon megszoktunk, de van egy idővonalunk, ami végigmegy grafikailag is az egész téren, és ez is hármas szerepet tölt be. Egyrészt bemutatja Lookinnak a születését, bajától egészen a pályafutását, a nagyobb állomásait az ő életének és a munkásságának. Emellett bemutatja az iskolának is a kiemelkedő pillanatait, és egyébként egy nagyon szubjektív válogatást ad a zenetörténet bizonyos állomásaiból, és azért mondtam ezt az asszociációs teret, mert ez egy kísérlet nálunk, már nem az első ilyen kiállításunk, hogy ha ide valaki belép, és egy tárlatvezetést tart, vagy elindul egy úton, akkor legyen neki egy vonala, ami végigvezeti, de mind a mellett szabadon élvezhesse, mindenféle élményekkel gazdagodjon, legyen néhány másodperc, amit magával visz az életben örökre, azért, hogy élvezze ezt a kiállítást, és ne csak egy tematikus úton menjen keresztül.
1: Kiknek szól leginkább ez a kiállítás?
2: Én azt szeretném a legjobban, hogyha gyerekeknek szólna. Azt szeretném, hogyha ők élveznék nagyon ezt a kiállítást. Ezért van az, hogy rengeteg dolgot beleraktunk, interaktív dolgot, digitális dolgot, ami őket megszólítja, vagy segíti, átsegíti ennek a világnak az értelmezését. Két nagy részre osztik a kiállítás. Ha bemegyünk, akkor van egy terem, ahol ezt a klasszikus, idővonalas mutatványt adjuk elő. Olyan tárgyeszközökkel, ami Lookin Lászlónak mondjuk a kitüntetései, a fújójája, a hangszerei, a különböző tárgyeszközei, amit megszokhattunk. De ide is becsempésztünk már egy gyereksarkot, amit mondjuk kimondottan óvodásoknak szenteltünk. De hát megyünk a másik részbe, akkor ott kinyílik egy másik világ. Ott azt kell, hogy mondjam, hogy végig tudunk menni mindenféle izgalmas dolgon, amit megragadhatunk tárgyeszközökön. Ugyanúgy például lézer megnézhetjük, hogy hogyan változik a frekvencia. Hozzányúlhatunk egy gitárhoz, amit megszólhatunk. Kézjeleket látunk, és elmagyarázzuk, hogy hogyan alakult ez ki a zenében. Mi az, hogy kotta? Hogyan alakult ki a kotta jel? Milyen hangszereket tudsz fölismerni? Fel vagyunk ilyen interaktív eszközökkel, amellett, hogy még a térben is elkülönítjük azokat az eszközöket, amelyek viszont kimondottan felnőtteknek szólnak, például interjúk, vagy egy 2004-ben készült nagy Lokin László film, amit a saját lánya készített róla, olyan visszaemlékezések, amik azok a közös élmények, amelyeket művésztársaival, vagy esetleg tanítványaival élt meg. Tehát egy ilyen nagyon izgalmas dolog, és akkor felnőttek együtt játszhatnak a gyerekekkel, hiszen van például egy pódiumunk, ahol mindenki maga lehet karmester és szólaltathat meg zenét. Azért mondtam az asszociációs teret, mert hogy azok a tárlatvezetések, amiket itt csináltunk, azok is inkább erről szóltak, hogy azok a művészek, vagy szakemberek, akik hozzánk eljöttek, azok ilyen nagyon szubjektíven, lazán érték meg azt, hogy ők milyen tárlatvezetéseket csinálnak. Volt, amit az idős ügyben szerveztünk, volt olyan szakemberünk, Harasta Imre, aki szétszedett előttünk egy zongorát, hozott egy klavikorgot, elmondta a zongora készítés történetét, vagy jazzénekes királyéval is járt nálunk, és ezek mindig nagy sikerek voltak, mert személyes élményeken és asszociációkon vezették végig a látogatókat.
1: Mi volt Lokin László legfontosabb missziója? Ő most nagyon beleásta magát az ő életművébe. Hogy látja, hogy miben rejlik az ő nagyszerűsége leginkább?
2: Hát egy nagyon színes egyéniség volt, és egyébként egy nagyon, nagyon kemény egyéniség is volt, úgy ismertem meg, a lányaink keresztül elsősorban. Tanárként, zenepedagógusként működött, nagyon fontos volt számára a kórus és a kórusművek. És én azt hiszem, hogy a zene átadása, a zene szeretetnek, a zene örömének, de egyébként ennek hogy fogalmazzam meg jól magának, tehát hogy a zene egyszerre végtelen szabad, de végtelen kötött is. És nagyon könnyedén tudta átvezetni a tanítványait a zene szeretetén és a zene kultúráján, amellett, hogy ezt folyamatosan mutatta és gazdagította a közönségét is, és a tanítványait is azon, hogy ez egy nagyon komoly tudományág. Talán ez. Uh-huh. És ebben a pedagógiai pálya volt számára szerintem nagyon erős.
1: Ahol ezt át tudta adni?
2: Igen, ahol át tudta adni, és ugye át tudtuk venni. Tehát a kiáltáson is tele vagyunk Bárdossal, Kodállyal, Mozarttal, Bachal, tele vagyunk olyan élményekkel, amit tőle is megkaptunk.
1: Kívánom, hogy minél többen nézzék meg ezt a kiállítást, ugye július 4-éig látható az Érdi Galériában.
2: Köszönjük szépen!
1: Vermes Zoltánt hallották, a Szepes Gyula Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatóját itt az Intermezzóban.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Július minden szerdáján ismét megrendezik a nagy népszerűségnek örvendő borszerdákat a Magyar Nemzeti Galériában. Az öt részes programsorozat ezen a héten indul, különleges tárlatvezetésekkel, borkóstolókkal, élőzenével és a város egyik legszebb panorámájával. Az idei esték mindegyike egy-egy szín, az azurkék, az aranysárga, a pompei vörös, a toszkán zöld, illetve a gyöngyfehér és ében fekete hangulatára épül. A kiváló borokról neves hazai borászok, míg a zenei élményről kiváló jazz és komoly zenei előadók gondoskodnak majd. Péntektől vasárnapig immár 5. alkalommal rendezik meg a kórus ünnepet a Müpában. A zárókoncert különleges zenei élményt ígér, Hollerung Gábor vezényletével a Nemzetközi Fesztiválkórus és a Budafoki Dohnányi Zenekar közösen adja elő Mozart Requiem című művét. A koncert szólistái Rácz Rita, Bakos Kornélia, Megyesi Zoltán és Kósa Lőrinc lesznek. Az esemény különlegessége, hogy a Hollerung Gábor által életre hívott Énekel az Ország program ezúttal Nemzetközi Fesztiválkórussá bővül. Péntek este a Rákóczi téren a Józsefvárosi Jazz Fesztivál hangulatába enged betekintést az Olá Krisztián Kvartett különleges koncertje. A fiatal zongoraművész és zeneszerző saját szerzeményeire épülő produkcióban a spontán improvizáció és a modern jazz friss hangzásvilága kap majd főszerepet. Olá Krisztián mellett Olá Kálmán junior szaxofonon, Gyányi Marcell nagybőgőn, Serei Dániel pedig dobon lép színpadra. A koncert egyben ízelítő is a szeptemberben megrendezendő Józsefvárosi Jazz Fesztivál programjából. Jó szórakozást kívánunk!

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a hőség, drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a kormány, csoportos létszámcsökkentés várható a Richternél, köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kormány 3,7, majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. A KDNP frakció vezetője vitatta azt, amit a kormányfő a gazdaság állapotáról mondott. Rétvári Bence szerint, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurózónában. Hiányolta az áfa csökkentést, a kilakoltatások megszüntetését, illetve a 480 forintos benzinárat. A politikus emellett kifogásolta, hogy az ígért azonnali 25%-os pedagógus béremelés helyett egy 0,4%-os béremelés történt. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter, mértéke 30 napra vetítve meghaladja a 30 főt. Erről tájékoztatták Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatóanyaggyártási területeket érinti. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. Zavartalan a vízellátás Miskolcon és környékén, de takarékos ivóvíz használatra kéri a lakosságot az önkormányzat. A szolgáltató ugyanúgy, ahogy másutt az országban, azt javasolja, hogy senki ne töltsön ivóvízzel medencét, az automosást halasszák el, a kerteket pedig a reggeli és esti csúcsidőszakon kívül öntözzék. Eddig 110 településen kellett vízkorlátozást elrendelni az országban. Megdőlt a meleg rekord ma délelőtt. Aszódon 38,5 fokot regisztráltak, közölte a Hungaromet ZRT. Az eddigi rekord ezen a napon 38,4 fok volt, amit 2022-ben Dévaványán mértek. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Holnap a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar. Éjszaka 19 és 25 fok közé hűl a levegő. Holnap napközben 36 és 42 fok közötti értékekre számíthatunk.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Budapesten a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között mától hétköznapokon 17 órától zárják le másnap hajnali 5 óráig, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Távhővezeték felújítás miatt mától a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. A 11. kerületben a Villányi úton a Budörsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos a Krisztina körúton átközlekedik, az 56-a villamos hétköznapokon is egész nap jár. Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szállító utcánál lezárták a külső sávot átépítés miatt. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerületben az Akadémia utcában. Mától lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes délutánt kívánok! Ezüst szélű felhők címmel jelent meg nemrégiben Mörk Leonóra író új kötete. Erről lesz szó a folytatásban. A kötet címét egyébként egy ismert angol mondás ihlette, miszerint minden sötét felhőnek ezüstös a széle. Most pedig a folytatásban Locatelli D-dur koncerto grosszójának 4. tétele következik.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: ez az Intermezzo, a stúdióban Mörk Leonóra. Író, szervusz Nóra, szeretettel köszöntelek.
1: Szia, örülök, hogy itt lehetek veled.
0: A kezemben tartom legfrissebb kötetedet, melynek címe Ezüst szélű felhők. Eltér a szokásostól, hiszen ez most nem egy regény, hanem novellákból, publicisztikákból, tárcákból álló kötet. Mi volt az, ami ezt a változást előidézte benned?
1: Hát akárhogy is nézzük, én azért nagyon sokáig újságíróként dolgoztam, és alapvetően újságírónak tartom magam. És rájöttem már egy ideje, hogy nekem hiányoznak azok a műfajok, amiket én igazán szerettem. Az egyik ilyen volt a riport, ami egyébként egy kicsit hasonlít a regényíráshoz, hogy valamilyen szituációkba te beleteszed magad. Én nagyon szerettem azokat a riportokat, amiket én találtam ki, és ahol úgy mondanám, hogy beöltöztem, vagy beléptem egy szerepbe. Például azt nagyon szerettem, mikor szobalány voltam a Marriott Hotelben, és akkor tényleg be is öltöztem, meg minden, meg tanítottak nekem ezt, azt, amit egy szobalánynak szokásos. Nyilván nem, mintha tényleg föl lettem volna véve, és aztán mehettem ott napokon keresztül egy valódi szobalánnyal, és nézhettem, hogy mit csinál, meg segíthettem neki.
0: Tehát ez volt a feladat az interjúhoz?
1: Ez nem interjú volt, ez egy riport volt, kérlek szépen. Tehát tényleg, mintha beálltam volna, vagyis hát be is álltam szobalánynak, és végigjártam rövidítetten azokat a fázisokat, amikre betanítják az új jelentkezőket.
0: Na most
1: ez szerintem abszolút hasonlít a regényíráshoz, mert ott is elmegyek a helyszínre, és ott is beleélem magam abba a helyzetbe, hogy az általam kitalált alakok vajon ott, azon a helyszínen hogyan mozognának, milyen körülmények között. Tehát ez volt az egyik kedvenc műfajom, a másik pedig a publicisztika, ami pedig egy abszolút személyes műfaj. És én mindig olyan helyeken dolgoztam, és nagyon hálás vagyok ezért, és szerencsésnek érzem magam, egyrészt a Nők Lapjánál, másrészt pedig az Elnél, ahol az mindig számított, hogy ki írta azt az adott cikket. Ez most így furán hangozhat, de hát főleg egy online felületen olyan iszonyatos termelés folyik, mondhatnám, hogy futószalag, aminek nyilván vannak értékesebb, vagy hogy mondjam, nagyobb munkabefektetést igénylő darabjai, de vannak tényleg ez a 12 egy tucat, csak hogy többször frissüljön az oldal, és azt lássuk be, az annyira nem fontos, hogy azt ki írta, szerkesztette, fordította, ezt szokták kiadni a mesterséges intelligenciának már. És ezért én nagyon örülök neki, hogy én olyankor dolgozhattam a magyar sajtóban is olyan helyeken, ahol az fontos volt, hogy azt a cikket kiírja. És a kolléganőimnek is volt jellegzetes stílusuk, tehát nekem szerkesztőként meg se kellett néznem nagyon gyakran, hogy ki írta azt az anyagot, mert tudtam, hogy ki írta, mert két mondat után ki derült. És hát nagyon sokat írtam én is, ahogy a többiek is, és fölmerült a Jaffa kiadónál az a gondolat, hogy meg bennem is, hogy ezek úgy ne tűnjenek el, ne szálljanak el a semmibe, hanem ezt érdemes lenne összegyűjteni. Úgyhogy így született meg ez a kötet, jó részük az írásoknak valamilyen formában megjelentek már, vagy a Nők Lapjában, vagy más felületeken, de egyik sem úgy került be a kötetbe, hogy egy az egyben, hanem mindhez hozzáírtam, átírtam, kiegészítettem, vagy ha olyasmi volt benne, ami egy adott időszakhoz kötődött, azt kivettem, és hát vannak benne új szövegek is.
0: És mit gondolsz, egyszer még visszatér az az idő, amikor nagy jelentősége lesz az újságíró személyes hangjának?
1: Hát én nagyon remélem, hogy igen, illetve hát azért most is vannak olyan kollégák, akiknek felismerhető a hangjuk, és akiknek a stílusuk is felismerhető, és annyi a különbség, hogy hát nekem nincsenek túlzott reményeim arra nézve, hogy a print lapoknak a jövője az valamiféle fejlődést fog produkálni. Tegnap bementem a benzinkútra, mert meg akartam venni egy új magazint, és akkor oda masírozok automatikusan, ugye, ahol mindig szoktam venni az újságokat, és ott üres polcok. És akkor hasított belém, hogy hát én erről olvastam, hogy a benzinkutaknál is megszüntették a printlapoknak a forgalmazását, amit azért nem értek, mert hát ott azért szerintem pörögtek a lapok, tehát most nem fogsz azért külön elmenni valahova, hogy újságot vegyél, hanem hogyha úgy is bemész tankolni, kávét inni, pisilni, bocsánat, hát akkor elmész az újságok előtt, és akkor hip-hop megveszed azt, amit meg szeretnél. Tehát, hogyha mesterségesen szűkítik azokat a lehetőségeket, ahol hozzá lehet jutni printlapokhoz, akkor utána hiába tárjuk szét a karunkat, hogy hát nincsen rá kereslet, hát azért ki fogja lejárni tért fölött 5 centivel a lábát azért, hogy printlapokat vegyen. Tehát azért az hatalmas érték, azt nem kellene hagyni elveszni.
0: Hát ki tudja, hát ha még fordul a világ egyet. Kérdés, hogy merre?
1: Ugye? Igen, én is ezt milyen kaptam, hogy milyen irányba fordul.
0: Mörk Leonóra a vendégem, jövünk mindjárt vissza.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Mörk Leonóra, író, akivel legfrissebb kötetéről beszélgetünk, melynek címe Ezüst szélű felhők. Nóra, amikor elővetted azokat a történeteket, amelyeket korábban írtál, akkor ez számodra is azért egyfajta múltidézés volt, nem?
1: De igen, és az az érdekes, hogy van az a mondás, hogy nincs unalmasabb, vagy nincs idejét múltabb, mint a tegnapi újság, de viszont szerintem nincs érdekesebb, mint egy régi újság. És nagyon érdekes, például van egy olyan heti lap, amire előfizetünk ketten az öcsémmel, és akkor ő hozzá megy az újság, és utána kapom meg én, de hát nem találkozom, előfizetünk ketten az öcsémmel, és akkor ő hozzá megy az újság, és utána kapom meg én, de hát nem találkozunk olyan sűrűn, tehát van, hogy mit tudom én.

0: dolog. Na most olyan nyilván itt nálam nem ilyen politikai dolgokról volt, vagy van szó, de így is nagyon érdekes rálátni, hogy bizonyos dolgok nem változnak, hanem egyszerűen aktuálisak maradnak, vagy maradtak.
1: És melyek ezek a dolgok?
0: Hát mondom, ezek eléggé...
1: Agatha Christie egyszer azt mondta, hogy az emberi természet az nem változik.
0: Az pláne nem, tehát az nem, hogy mit tudom én, 5-10 év alatt, hanem mint tudjuk, sok száz, ezer, stb. Év alatt sem változik. De miután ezek személyes történetek, akkor nekem az vicces volt, én úgy érzem, hogy én tudok saját magamon is nevetni, hogy vicces volt azt látni, hogy mi húztam fel magam mondjuk a kével, és ma is ugyanolyan bomba biztosan felhúzom rajta magam. Tehát vannak ilyen sztorik, például az egyik kedvencem az volt, mikor bementem az autómmal a szervizbe, és ott nagyon rám akarták kenni, hogy valamiről én tehetek. Tudnék, hogy én tehetek arról, hogy rosszul van kitöltve a forgalmi engedély, mert hogy 1350 köbcenti helyett az volt beírva, hogy 135 köbcenti. Uh-huh. És ez azért volt gond, mert a vizsgán aztán ez kiderült, és akkor az önkormányzat meg a márka kereskedés elkezdett azon húzakodni, hogy ez kinek a hibája. Ugyanis, ha kell egy új forgalmi engedélyt kiállítani, az pénzbe kerül. Kifizesse ki azt a vadállati összeget, nem tudom, 6000 forint, vagy mennyi volt. És akkor tettek ott egy halvány kísérletet a márka szervizbe, hogy rám kenjék, hogy én teltek róla. És akkor mondom a pasinak, hogy ne haragudjon, mert miért gondolja ön, hogy nekem minden napi olvasmányom a forgalmi engedély. Tehát miért kellett volna nekem azt felfedeznem, A, hogy rosszul van beírva a köpcenti, B, mondom, figyelj már, én bölcsész vagyok, tehát azt hiszi maga, hogy én tudom, hogy mi a különbség a 135 és az 1350 köpcenti között, tehát hogy az úgy megjelenik az én szemem elő. Hát igen, igen, mert a kisasszonyok és az önkormányzatnál, hát azt mondja, olyan ostobaságokat írnak be a forgalmi engedélybe, hogy múltkor is beírta nekem egy HDI autónak a üzemanyagába, hogy benzin. Hát gondoltam, jó. És várta a fickó, hogy én reagálok, mondom, és az baj. Szóval HDI, mondom, az mi? Hát azt mondja, az dízelüzemű. De mondom, miért tetszik gondolni, hogy én ezt tudom, én újságíró vagyok, nem autószerelő. Tehát, hogy mikor valaki annyira benne él a saját világába, hogy azt hiszi, hogy ami neki teljesen kézenfekvő, az mindenkinek az.
1: Ezek szerint ez a történet, ez rád is most pont ugyanígy hatna?
0: Te szóru szóra, ugyanígy.
1: Egyébként most érdekes húrokat pendítettél meg bennem, mert nekem a születési anyakönyvi kivonatomban tér el a kerület. Úgyhogy most nemrégiben derült ki, hogy voltak éppen elírták, és eddig én hosszú évtizedeken át voltak éppen máshol születtem. De hát nem baj, egyszer érted, kiderül, szóval nem probléma ez.
0: Hát persze, csak akkor ne a tenyakadba varják, tehát ne téged próbáljanak hibáztatni, hogy te miért nem olvasgatod nap, mint nap. Hol a forgalmi engedélyt érted, hol a születési anyakönyvi kivonatod, hol amit tudom én, jogosítvány, de ezt azt annyi papírja van az embernek, ráadásul mindegyik én apró betűkkel érted, a olvasó szemüveggel se látom, tőlem akármi lehetne odaírva. Tehát én úgy érzem, lehet tévesen, hogy ez nem az én felelősségem.
1: Látod, Nóra, még kiderül, hogy mennyi mindent kell olvasgatnunk.
0: Igen.
1: Az irataikat is. Jövünk is vissza, folytatjuk a beszélgetést, vendégem Mörk Leonóra, író.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Budapesten a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között mától hétköznapokon 17 órától zárják le másnap hajnali 5 óráig, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Távfővezeték felújítás miatt mától a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. A 11. kerületben a Villányi úton a Budörsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos a Krisztina körúton átközlekedik, az 56-a villamos hétköznapokon is egész nap jár. Csepelen a Weissmanfried úton befelé a Szállító utcánál lezárták a külső sávot átépítés miatt. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerületben az Akadémia út.

0: utcában. Mától lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Az Intermezzo vendége Mörk Leonóra, író, akivel legfrissebb kötetéről beszélgetünk, melynek címe Ezüst szélű felhők. Nóra most itt a zene alatt gyorsan átnézte a jogosítványát, ugye? Vagy nem?
1: Nem, azt nem látom szemüveg nélkül. Úgyhogy...
0: Legközelebb ellenőrizni kell, esti olvasmány.
1: Az biztos.
0: A könyvedben hónapról hónapra jelennek meg a különböző írások, januártól decemberig. Ennek mi az oka?
1: Valamiféle szervező valamiféle rendszerbe próbáltam én csoportosítani ezeket az írásokat, és mivel anno a Nőklapjában is nyilván úgy ment a publicisztika, hogy váltottuk egymást, tehát rotáltunk a kollégákkal, és valamilyen szinten azért az ember reflektált, tehát télen nem valami nyári dologról írt, és vice versa, ezért eleve néhány írásnak volt egy ilyen fajta hangulata, vagy egy ilyen elem benne, és akkor úgy éreztem, hogy ez így jó lehet, illetve érdekes módon már kaptam olyan visszajelzéseket, hogy egész más ilyen rövid írásokat olvasni, mert tulajdonképpen ott fejezi be, vagy ott hagyja abba éppen, ahol akarja, ahol ráér. Volt, aki írt nekem, hogy a vonaton olvasta, és hogy így milyen jó volt. És egy regényt is ott hagysz abba, amikor bemondják, hogy nem tudom, Püspökladányba mész, és akkor 2 perc múlva megérkezünk Püspökladányba, nem fogsz fönnmaradni a vonaton, hogy befejezd. De mégis ez másfajta olvasási élmény. És akkor, mikor erre a rendező elvére így rátaláltam, akkor már tudatosan figyeltem arra, hogy mindegyik írás, amelyik egy-egy hónap alá besorolódott, hogy az valamilyen módon utaljon arra az időszakra.
0: A szerkesztés során mi volt az, amit figyelembe vettél? Mivel egészítetted ki az írásokat? Mi volt az, amit hozzátettél? Mi volt az, amit át kellett írni?
1: Amit át kellett írni, vagy ki kellett hagyni, az olyasmi, ami tényleg egy adott történéshez kötődött, ami akkor volt aktuális. Amit megváltoztattam például, elég sok írás született a COVID alatt. És nyilván akkor teljesen élő volt az élmény, de hát ez velünk maradt, tehát azért a COVID mindenkinek annyira megváltoztatta az életét, és mindenkinek annyira beleégett a memóriájába, hogy maguk a sztorik azok nem veszítették el az aktualitásukat, csak akkor nyilván ezt át kellett így egy kicsit hangolni, vagy szerkeszteni, hogy végül is nem 2020-ban járunk, hanem 2026-ban. Tehát ezt például megváltoztattam, illetve mikor az első regényemet írtam, arra emlékszem, hogy nekem az milyen óriási élmény volt, hogy nincsenek terjedelmi korlátok. Tehát az, hogy az ember újságíró, az azt jelenti, hogy tudja, hogy mi az a max karakterszám, amennyitől leadhat. Én szerkesztőként se örültem annak, hogyha én valakinek azt mondtam, hogy nem tudom, 9000 karakter, és leadott 13000 karakter, mert nagyon jól tudta, hogy ez nem fér be, mert a lap nincs gumiból, tehát, és fölösleges, tehát ki fogjuk húzni, ha nem én húzom ki, ki húzza ő, tehát duplán dolgozik. Na, tehát én elég fegyelmezetten hozzá voltam szokva, hogy az L-nél egy-egy interjú vagy riport az mondjuk 9000 karakter lehetett, és a Nőklapjánál pedig ezek a publicisztikák, ezek egyoldalasak voltak, tehát az olyan 4000 karakter, 100 karakter ide-oda. És akkor, mikor elolvastam, akkor nagyon sok esetben éreztem azt, hogy hát nekem még erről lenne mondani valóm. Alapból is lett volna, illetve azóta ahhoz egyéb élmények jöttek, amik ahhoz kapcsolódnak. És akkor ezzel én nagy boldogan kiegészítettem. Úgyhogy ezért mondom, hogy egy írás sincsen benne olyan, amit egyszerűen egy copy-paste-tel én valahonnan kiemeltem, hanem mindegyikben azért elég sok munka van.
0: De ugyanakkor az aktuális, a 2026-os Mörk Leonóra is benne van.
1: Teljesen ezáltal. Persze.
0: Elmintetted korábban, hogy van, ami nem változik, hogy ez volt az első gondolatod, és az autós esetet, a jogosítványt hoztad fel példának. Mi volt az, amivel kapcsolatban még így éreztél?
1: Például annak idején megírtam a terhes gondozási, meg utána a szülési kalandjaimat, és hát akkor is nyilván vert ez valamilyen szintű visszhangot, vagy rezonált olyanokban, akik hasonló cipőben jártak. De én úgy érzem, hogy akkoriban a kismamák még nem voltak annyira öntudatosak. Tehát nyilván én is tiltakoztam, vagy én is megírtam azt nagymérgesen, hogy egy nappal szülés előtt ott vagyok a kórházban, és már a harmadik nőgyógyász turkál bennem, és én ott fekszem széttett lábbal, és akkor, mivel ez nyáron történt, akkor egyszer csak tatarozzák a kórházat, egyszer csak kivágódik az ajtó, és megjelenik egy munkás két malteros vödörrel a kezébe, és akkor így elvonul, hogy vet egy pillantást az én két lábam közé, majd megy tovább. És én már akkor se értettem, hogy ezt így mégis hogy. Tehát tényleg már akkor is lehetett a szüléshez magaddal vinni ezt-azt apukát, barátnőt, anyukát, na de nem egy hidegburkoló munkásnak a együttműködésére, vagy a közreműködésére vágyakozol szülés közben, hanem egy dúláéra, nem? És mikor szóltam a főorvosnak, hogy hát nem lehetnek lebb az ajtót bezárni, vagy kitenni valami cédulát, hogy most itt vizsgálat folyik, akkor így rám nézed, még ugye könyökig bennem turkált, és akkor azt mondja, hogy gondolja, az a munkás még nem látott ilyet. És akkor hirtelen én úgy nem találtam erre a megfelelő, adekvát választ, és én úgy érzem, hogy most a 30 évvel később azért egy mai kismama az nem csak fintorogna, hanem valami nagyon-nagyon csúnyát mondana. Tehát ez továbbra is aktuális, csak a világ annyit haladt előre, hogy a mai szülőnők azért úgy érzem, hogy jobban ki tudnak állni magukért, illetve hogy megosztják egymással ezeket a tapasztalatokat, és akkor mégiscsak ez valamiféle változásokat előidéz.
0: Hát nem beszélve a következményekről, hogy azért remélhetőleg ma már ennek lenne valami következménye. Vagy igen. Ki tudja?
1: Hát remélhetőleg igen, vagy talán ugye azt is szokták mondani, hogy azért a fiatal orvosok, ahogy nem hajlandók elfogadni hálapénzt, meg másképp állnak a betegekhez, vagy nem hajlandók eltűrni, hogy ne fizessék ki a 1 millió túlórájukat, vagy nem hajlandók halálra gyötörni magukat. Tehát azért vannak pozitív változások. Vagy egy másik történet, amire a lányom azt mondta nekem, hogy ő abból tanulta meg azt, hogyha egy nő azt mondja, hogy nem, akkor nem. Hogy én elmeséltem neki egy sztorit, amikor én ragaszkodtam ahhoz, hogy de én megmondtam, hogy nem. Én nem fogom azt mondani, hogy igen. Ez nem egy szexuális szituáció volt egyébként, de hát nem csak ott kell ragaszkodni ahhoz, hogy te azt mondod, hogy nem. És úgy érzem, hogy itt is nagyon sok fejlődés történt abban, hogy legalább már tudják a nők, hogy mondhatják azt, hogy nem. Mondhatják azt, hogy ne arra ugyan, amíg maga engem vizsgál, csukja be azt az ajtót. És nem érdekel, hogy itten csempézni kell, akkor ne használják ezt a vizsgálót. Tehát mégiscsak van itt fejlődés.
0: Igen, és ez a jó hír.
1: Igen.
0: Jövünk vissza Mörk Leonórával.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Mörk Leonóra, író. Nóra legfrissebb könyve címe elég nehezen kiejthető, Ezüst szélű felhők, szóval komolyan kell figyelni és artikulálni, de ez nem baj, mert az ember legalább éberen beszél és odafigyel arra, hogy mit mond. Mi volt az, amiért ezt a címet választottad? Biztos nem a nehezen kiejthetőség miatt.
1: Nem, és teljesen igazad van, hogy kellett volna próbálkoznom, ki lehet ezt mondani, és ha kiderül, hogy nem lehet kimondani, akkor lehet, hogy kellett volna keresni másikat, de nekem nagyon megtetszett ez a, nem tudom, metafora, vagy minek nevezzem. Ez egy angol mondás, mindenki, aki tanult valaha angolul, az előbb-utóbb belebotlik ezekbe a nagyon plasztikus, vagy költői angol szólásmondásokba, vagy fordulatokba, vagy idézetekbe, és nekem ez mindig tetszett, ez a minden felhőnek ezüstös a széle, vagy a bélése. Ugye, amit magyarra úgy szoktak fordítani, hogy minden rosszban van valami jó.
0: Ami... Vagy a felhők felett is kisüt a nap?
1: Igen, hasonló. Tényleg, ott mindig felhők fölött mindig kék az ég, tehát csak mindent lehet mondani, de ez sokkal költőibb nyilván azért, mert ez egy költőtől származik, tudnélik John Miltontól, aki az angol baroknak a nagy poétája volt, és ugye az arra utal, hogy lássuk meg a szépet, vagy a jót a nehéz helyzetekben is, vagy hogy lehet azt kihozni pozitívba. Úgyhogy én úgy éreztem, hogy az én történeteimben azért ez úgy benne van, mert ha más nem, akkor az a pozitívum, hogy ki tudom magam nevetni. Vagy tudok nevetni azon a szituáción, amit leírtam, és amin aktuálisan fölhúztam magam, mondjuk utólag könnyebb nevetni, mint amikor benne vagy, és azért választottam ezt a címet.
0: Mindig könnyen megy ez a nézőpont, ez a narratíva, hogy így tud kezelni a különböző helyzeteket?
1: Hát igyekszem, tudod, az ember igyekszik, illetve én úgy érzem, hogy az ember ne vegye magát túl komolyan, és mindig csodálkozom, amikor mondjuk kollégák állati komolyan veszik magukat, tehát ez azért nem élet-halál kérdése, hogy én úgy érzem, hogy az ember ír. Én nagyon boldog vagyok, hogy én írok, és elmondhatom a gondolataimat, meg amiket kitalálok, és mindig meghatódom, hogy azt mások elolvassák. De ez ennyi, tehát amit én írok, az nyilván nem a háború és béke, és amit más kolléga is ír, az is nem a háború és béke. És én szerkesztőként is furcsálottam, amikor valaki minden pontos veszőjéhez ragaszkodott. Tehát ne vegyük magunkat ennyire komolyan, sokkal jobban fogjuk érezni magunkat. Úgyhogy igyekszem.
0: Ez a kötet egy kitérő a te pályádon, tehát visszatérsz a történelmi regényekhez, vagy pedig számíthatunk hasonló folytatásra?
1: Én nyilván az újságírói voltomból adódóan, bár alapvetően regényeket írok, és az utóbbi időben történelminek nevezett, vagy én azt szoktam mondani, hogy kosztümös regényeket, de hát azért többször is írtam már nem fikciót. Tehát ilyen volt a Papagájos ablak, ami a Luther útnak volt egy ilyen szubjektív úti napolja. Ilyen volt, amit nagyon sokan szeretnek a saját utakon, ami 15 történelmi nő alatt a történetét meséli el, és azt is nagyon szívesen folytatnám, és tényleg azt is sokan mondták, hogy szívesen olvasnák a folytatását is, és hát ez is ilyen, tehát hogy ez nem fikció, vagy az írások többsége nem fikció. Vannak benne milyen rövidebb elbeszélések, amiket nem is egyes szám első személyben, hanem egyes szám harmadik személyben írtam. Tehát azok nyilvánvalóan nem az én történeteim, bár hát az egy író típusú ember az mindent átszűr saját magán. De a többi az vállaltan velem történt, és vállaltan személyes. Tehát az én gondolataim vannak benne, az én álláspontom, az én véleményem, az én saját alternatív valóságom.
0: A kötet az ünnepi könyvhétre jelent meg. Találkoztál is az olvasókkal a dedikálások során?
1: Igen, nem csak a dedikáláson, hanem előtte egy volt a Vigadótéri színpadon egy beszélgetés. Arra is elég sokan eljöttek, és utána egy órán keresztül dedikáltam én, illetve a Bauer Barbara kolléganőmmel, akivel közösen volt egy könyvbemutatónk, és tényleg azt az egy órát azt végig dedikáltuk. Az új könyvemet is elég sokan hozták, régebbieket is hoztak, tényleg annyira kedvesek az emberek, mondom, hogy én mindig meghatódom. Volt, aki hozott olyan könyvet, ami nem tudom, 5 vagy 6 évvel ezelőtt jelent meg először, és neki megvan az első kiadása, azóta lett belőle, nem tudom, még 2 vagy 3, és akkor olyan boldogan hozta nekem a védő, borító, minden, és elmesélte, hogy mikor vette meg, és hogy mikor olvasta, és hogy neki ez milyen sokat jelentett, és hát ezek borzasztóan megérintő találkozások.
0: Hiszen ugye nincs olyan sok alkalom, amikor találkozol az olvasóiddal. Azért az írói hivatás az leginkább magányos.
1: Persze, hát írni az egy személyes műfaj, de azért elég sok meghívást szoktam kapni, tehát vidéki könyvtárakba oda rendszeresen hívnak, és én boldogan megyek tényleg, még akkor is, hogyha télen késő este van, és akkor nekem ott kell aludnom, mert nem fogok a sötétbe visszavezetni, nem tudom, 3 vagy 4 órát az autópályán. De hát ezt én boldogan vállalom, mert tényleg olyan találkozásokban van részem, amik megérintik a szívemet, vagy hogy mondjam.
0: Nóra, sok hasonlót kívánok.
1: Köszönöm szépen.
0: És hát várjuk az újabb könyvet is.
1: Igyekszem, igen. A következő az regény lesz, ha minden igaz.
0: Mit lehet még tudni róla ezen kívül? Vagy ennyit?
1: Egyelőre ennyit, igen.
0: Rendben. Úgyis jössz majd és mesélsz róla.
1: Köszönöm szépen.
0: Mörk Leonóra író volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik a hőség, szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, megdőlt a meleg rekord. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkoholt, a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Senki ne hagyjon gyermeket, idős embert és háziállatot parkoló gépjárműben, még egyetlen percre sem. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, több helyen is vízkorlátozást kell elrendelni. Elmondta, hogy a tanácsok ellenére tovább nőtt a vízfogyasztás, és Gödöllő környékén már rekordokat döntöget. A kormányfő megismételte, a kánikulából még hátralevő egy-másfél napban senki ne gondoljon a medencék feltöltésére vagy öntözésre, mert a rendszer összeomlása súlyos következményekkel járna. Magyar Péter azt is kérte, hogy mindenki vegye komolyan a tűzgyújtási tilalmat is. Zavartalan a vízellátás Miskolcon és környékén, de takarékos ivóvíz használatra kéri a lakosságot az önkormányzat. A szolgáltató ugyanúgy, ahogy másutt az országban, azt javasolja, hogy senki ne töltsön ivóvízzel medencét, az automosást halasszák el, a kerteket pedig a reggeli és esti csúcsidőszakon kívül öntözzék. Eddig 110 településen kellett vízkorlátozást elrendelni az országban. Megdőlt a meleg rekord ma délelőtt. Aszódon 38,5 fokot regisztráltak, közölte a Hungaromet ZRT. Az eddigi rekord ezen a napon 38,4 fok volt, amit 2022-ben Dévaványán mértek. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Holnap a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg. Éjszaka 19 és 25 fok közé hűl a levegő. Holnap napközben 36 és 42 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Budapesten a 12-es és a 14-es villamos helyett a Lehel utca Róbert Károly körút és a Lehel tér között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a budai alsó rakparton a Margit hídtól délre, a Széll Kálmán tér környékén, valamint a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. A pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között mától hétköznapokon 17 órától zárják le másnap hajnali 5 óráig, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Távhővezeték felújítás miatt mától a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. Tartagáz vezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában. Mától lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszükleten kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. Az Üllői út 19. kerületi szakaszán a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamos pályakarban tartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. Az 50-es villamos nem közlekedik a villanytelep és a határút között. A határút és a Lajos-Mizsei sorompó között pótló busszal utazhatnak. Július 1-jéről 2-ára virradó éjszaka jelentősen változik az éjszakai járatok közlekedése Budapesten és a környező településeken. A főváros és az agglomeráció számos területe egyszerűbben és gyorsabban lesz megközelíthető. Több a belvárostól távol a beső terület közvetlen átszállásmentes kapcsolatot kap. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, árnyékos helyet, hűsölést, ha csak lehetőség nyílik rá. Június 29-e van Péter és Pál napja. Szeretettel gratulálunk, de ma ünnepelnek még Ádám, Pető, Pósa, Ivetta nevű hallgatóink is. A folytatásban Schumann harmadik ezdó Rajnai szimfóniájának harmadik tétele következik.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: A Műcsarnokban szeptember 20-áig látható az újabb találkozásaink 1976-2026 Hemző és a Hemző díjasok című kiállítás, amely egyszerre állít emléket Hemző Károly munkásságának és mutatja be a kortárs magyar fotográfia legtehetségesebb alkotóit. Mi pedig beszélünk a tárlatról egy kicsit, ezúttal Szarka Klára kurátorral, aki itt van a vonalban, kezit csokolom.
2: Jó napot kívánok!
1: Az első kérdés, ami a szemembe ötlött e mondat kapcsán, és nagyon-nagyon közhelyszerű, de ne haragudjon meg, muszáj vagyok innen indítani, a kortárs magyar fotográfiától egy kicsit majd visszafele megyünk, hogy amikor mindenkinek telefon van a kezében, akkor ma már azt mondjuk, hogy mindenki fotós tulajdonképpen. A legújabb generációnál látható az, hogy sokkal nehezebb elindulniuk, mert tényleg mindenki fotográfusnak gondolja magát, vagy azért ez még mindig fotográfusnak lenni kiemelkedik az egyszerű telefonnal kattintgatók sorából?
2: Az utolsóra könnyű válaszolni, hogy igen. Tehát, hogy a lényeg nem változott meg. Az elsőre szinte nem nehéz válaszolni. 50 éve másképpen volt nehéz ebbe a szakmába bekerülni, most meg másképpen nehéz. Tehát, hogy viszont azért is érdemes elmenni a Műcsarnokba, azoknak is, akik csak úgy fényképezgetnek egyelőre maguknak, de talán vannak reményeik, hogy egyszer komolyabban is vennék, mert hogy meg lehet tanulni Hemző Károly életéből, pályájából, szemléletéből, mert hogy a nagyfotósoknál, amit láttunk, az nem pusztán ügyes kép, hanem a saját karakterüknek a kivetülése az életművükbe, szóval, hogy meg lehet tanulni, hogy igenis lehet őszintén, önazonosan, de ugyanakkor nagyon sikeresen is egy pályát végigvezetni.
1: Ha megengedi, ellopom öntől ezt a másképpen nehéz kifejezést, ez nagyon tetszik, mert valóban tényleg másképpen nehéz most, és amikor az ember elmegy egy kiállításra, talán a némi önkritikával rendelkező rájön, hogy hoppá, hát azért nekem még lenne itt mit tanulni a kattintgatásról. Ha most a kedves hallgató velem együtt ül, és azt mondja, Hemző Károly, nagyon ismerős a neve, hol láthattam fotóit, egy pár mondatban őt is foglaljuk össze, ha már nevét is viseli a kiállítás.
2: Hát én megmondom, hogy a nagy közönség honnan láthatta, és ezzel még soha nem lőttem mellé, hát a Lajos Mari Hemző Károly szakácskönyvekből. Hogyha a fiatalabbaknak nincs otthon, akkor anyukájának, a nagymamájának biztos, hogy van a polcon. Tehát ez talán minden idők legsikeresebb szakácskönyv sorozata volt, amit ők csináltak, úgyhogy onnan mindenképpen. Aztán, ha kicsit érdeklődik a sport iránt, akkor kiderül, hogy megkerülhetetlen sportképei vannak Hemző Károlynak. Ha a lovak szerelmese, akkor valamelyik Hemző lovas könyve megvan, mert hogy azt is évtizedeken keresztül fényképezte. Ha budapesti lokálpatrióta, akkor 6 évtized gyönyörű Budapest képeiből tud tallózni. Ha szereti a Balatont, és ezt megláthatja a Műcsarnoknak az oromzatán a gyönyörű plakáton, és azon a képen, amit a 60-as években a Balatonon egy vitorlás versenyen csinált Hemző Károly, akkor is nagyon sokat tanulhat. Tehát egy hihetetlen gazdag életmű, amit aztán a díjalapításnak köszönhetően a fiatalok azt gondolom méltó módon visznek tovább.
1: Így most már sokaknak biztos, hogy beugrott, ha máshonnan nem, tényleg a szakácskönyv kapcsán az ennek a generációnak megvan. Ugye azt írják a sajtó közleményben, hogy a kiállítás egyszerre állít emléket Hemző Károly munkásságának, és mutat be kortárs magyar fotográfusokat is. Az arányt azt hogy kell elképzelni, ha nem is darabra, de százalékra?
2: 3 terem van, tehát az arány az legjobban itt mutatkozik, meg egy időutazás. Az első terem az kizárólag az 50 évvel ezelőtti különleges kiállításnak szentelődött, annak az a címe annak a teremnek, hogy egy kiállítás anatómiája, ennél nem is mondok többet, izgalmas lesz, menjenek el. A második terem az a tólig, tehát hogy hogyan, mik történtek, és milyen folyamatok voltak, hogyan változott a kortárs magyar fotográfia az elmúlt 50 évben. Ott vannak a Hemző Alapítvány kurátorai, Kornis Péter, Bánkuti András bácsi, Robert László, ott vannak a finalisták, mert annyi jó díjazottunk lett, hogy finalistákat is kellett megjelölni. Vannak omásképek, tehát hogy hogyan értelmezik ma a fotósok az egykori hemzőképeket. Vannak személyes vallomások. Kértem a finalistáktól és a díjazottaktól egy-egy jó mondatot, nagyon megható dolgokat írtak, és utána a harmadik terem, a most, az pedig a 12, helyesebben 13, mert idén Mohó Zsófi nyerte a díjat, de hát az csak egy héttel volt a kiállítás megnyitó előtt, tehát ő még csak szövegben szerepel díjazottként, képben nem, de 12 díjazottnak nagyon izgalmas válogatása látható. Tehát bemennek egy időutazás, végig mennek a magyar fotó 50 évén.
1: Hát ide citálom Hofi Gerze egyik mondatát, szerintem, ha az ember megnézi a kiállítást, percek alatt éveket okosodhat fotográfiából és fotók készítéséből is. A kedves hallgatóknak ezt most nem lehetett megjegyezni, nem is várjuk el, viszont ha csak annyira emlékeznek, amikor legközelebb gép közelébe kerülnek, hogy műcsarnok.hu. Tehát ha a műcsarnok honlapjára ellátogatnak, ott bőven találnak további információkat a kiállításról, amelyre mi most felhívtuk a figyelmüket. Nem kell szaladni, egészen szeptember 20-áig látható tehát az újabb találkozásaink kiállítás. A műcsarnokban Szarka Klára kurátorral beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívhattuk Önt. Nagyon érdekes beszélgetés volt. További szép napot, meg nyarat Önnek. Csókolom.
2: Köszönöm szépen, viszont kívánok.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A jubileumi 10 napos fesztivál július 4. péntekén indul. Az egyik legizgalmasabb helyszín idén a lőtér lesz, amely elsősorban a fiatalabb generációkat szólítja meg változatos programjaival. Innen indul minden nap a fesztivál egyik legnépszerűbb attrakciója, a zenélő busz, ahol egy veterán Ikarusz fedélzetén élő koncertélmény várja az utasokat. Szintén különleges hangulatot ígér az 5 év után visszatérő klastrom, amelyet esténként fényfestések és egyedi művészeti produkciók töltenek meg élettel. Olyan helyszínek várják a látogatókat, amelyek önmagukban is különleges élményt jelentenek. Az egyik legfontosabb helyszín még a Panoráma színpad, ahol számos különleges koncert várja a közönséget. Fellép többek között José González, valamint a szintén 35 éves Quimby is, amely így együtt ünnepel a fesztivállal. Különleges programnak ígérkezik a Folk Karcok Hagyományok Háza 35, Völgy 35 produkció is, amely a népzenei hagyományokat állítja középpontba. A Kapolcs, Talján Dörögd és Vigány

0: Szentpetent között zajló rendezvénysorozat idén is a zene, a kultúra és az ünneplés találkozó helye lesz. A hétvégén ismét a stílusén és a lóversenyé lesz a főszerep a Kincsen Parkban, Budapesten, ahol megrendezik a Derbi és Divat Fesztivált. A rendezvény egyik leglátványosabb programja a kalapszépségverseny és divatmustra, ahol a legötletesebb és legelegánsabb megjelenéseket értékes díjakkal jutalmazzák majd. A fesztiválon a lóverseny izgalma mellett a divat és az elegancia is reflektorfénybe kerül, így a kalap ezúttal is a megjelenés koronája lesz. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Budapesten a 12-es és a 14-es villamos helyett a Lehel utca Róbert Károly körút és a Lehel tér között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Budai alsó rakparton a Margit hídtól délre, a Szélkámán tér környékén, valamint a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. A Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között mától hétköznapokon 17 órától zárják le másnap hajnali 5 óráig, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Távhővezeték felújítás miatt mától a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában. Mától lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszükleten kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. Az Üllői út 19. kerületi szakaszán a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamos pálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. Az 50-es villamos nem közlekedik a Villanytelep és a Határút között. A Határút és a Lajos Mizsei Sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. Július 1-jéről 2-ára virradó éjszaka jelentősen változik az éjszakai járatok közlekedése Budapesten és a környező településeken. A főváros és az agglomeráció számos területe egyszerűbben és gyorsabban lesz megközelíthető. Több a belvárostól távolabb eső terület közvetlen átszállásmentes kapcsolatot kap. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapestben egy dátum érkezik, egy évforduló. 2004. június 29-e, ez pedig nem más, mint a Nemzetközi Duna Nap.
2: Ismét nagyon különleges naphoz érkeztünk. A Duna Védelmi Egyezmény aláírásának 10. évfordulója alkalmából 13 dunamenti ország összefogott, és 2004. június 29-én rendezte meg az első Nemzetközi Duna Napot. Ennek az ünnepnek, hagyományteremtő ünnepnek az volt a célja, hogy felhívja a figyelmet a folyóra, és kialakítson egyfajta közös dunai tudatot. Azóta, most már 18 éve, mondhatjuk így, a Duna Napon számos helyen ünneplik Európa nagy folyóját, a Fekete erdőtől egészen a Fekete tengerig. Ennek a napnak a fontosságát kiemeli az is, hogy az Európai Unió bővítésével láthatóan is egyre nagyobb szerepet játszik a dunai hajózás.
1: Jöjjön egy kis földrajz óra, a Dunáról mesélj egy picikét.
2: Nagyon kevesen tudják, hogy a Duna Európa második leghosszabb folyója a Volga folyó után, és a világ legnemzetközibb folyója. Ugyanis 10 országon halad át, és 4 fővárost, 4 gyöngyöt fűz fel a vonalára, hiszen Bécset, Pozsonyt, Budapestet és Belgrádot is összeköti. Az is nagyon érdekes, hogy a Duna a világon az egyetlen olyan folyó, amelynek vízgyűjtő területén 19 ország osztozik, és összesen 81 millió embert kapcsol össze. Úgyhogy igazán nemzetközi és rendkívül színes folyó, a szó talán minden értelmében.
1: A Dunához természetesen zene is kapcsolódik, ugye?
2: Ehhez vissza kell mennünk az 1800-as évekbe, ugyanis a híres osztrák zeneszerző ifjabb Johann Strauss komponálta a zenetörténelem talán legismertebb és leggyakrabban játszott művét, a Kék Duna keringőt. Ennek az eredeti címe az An der schönen blauen Donau, azaz a szép Kék Dunánál volt, és az az érdekessége, hogy az eredeti címet egy magyar költő, egy bizonyos Beck Károly egyik versének hasonló sorából vették, Beck pedig ez nem is a bécsi, hanem a szülővárosánál, Bajánál folyó kékséget énekelte meg. Így szól a vers, Beck Károly verse, a szép kék Duna partján áll kedves kis falunk csöndesen. Az ifjabb Strauss ez a Kék Duna keringő világhíressé és mesésen gazdaggá tette, több mint 500 keringőt komponált, de ez lett a leghíresebb közülük.
1: A Szőke Duna, ezzel folytassuk.
2: Az 1800-as évek előtt nagyon sokszor a szőke jelzőt használták a Dunához. Manapság inkább a Tisza folyóhoz kapcsoljuk a szőke jelzőt, pedig már 1604-ben megénekelte egy dunántúli várkapitány, Vatai Ferenc, a Duna szőkeségét. Idézem, de az Duna vize volna szőkesége, szívem jobb kedvessége. Aztán a 18.-19. századi költészetben sokszor találkozunk a szőke jelzővel, ha a Dunáról esik szó, például Csokonai Vitéz Mihály is szőke jelzővel illette, illetve Berzsenyi is ezt a jelzőt használja. Itt, hol szőke vizét a Duna rengeti az egyik versében, valamint Vörös Marti Mihály is ugyanezzel a jelzővel illeti a Dunát. Azonban, ahogy a Kék Duna keringő egyre jobban meghódította az egész világot, fokozatosan Magyarországon is elterjedt a Kék Duna elnevezés, és idővel szinte közhelyessé, gicsessé vált. Éppen ezért bármilyen meglepő is, a 20. század irodalmában egyetlen híres költőnk sem írta le a Kék Duna összetételt, szó összetételt. Kosztolányi például barna jelzővel illette, József Attila verseiben zavaros, bölcs, nagy jelzőket találunk a folyóhoz illesztve, Adi nagy, komoly, vén szavakat használt rá, de megjelenik a fekete, a szürke, illetve a sápat jelző is a legnagyobb folyónk leírásában. És hogy hova érdemes ellátogatni a Nemzetközi Duna Napon? Kimehetünk a Dunapartra, megállhatunk a folyó partján, és egy picit rácsodálkozhatunk erre a gyönyörű és fenséges folyóra, de hogyha megállunk a pesti oldalon, a Danubius kútnál, amely az Erzsébet tér közepén található. A Danubius kút ugyanis eredetileg 1883-ban készült, de az 1950-es években újra kellett faragni. Ez a kút, a Danubius kút eredetileg a Kálvin téren állt. Egy nagyon szép hárommedencés díszkútról van szó, amelynek a tetején Danubius izmos alakja áll, leginkább egy Neptun szoborra emlékeztetve a szemlélődőt, és a kezében a szigony természetesen a halbőségre utal, de feltűnik a zsákmány is egy harcsa képében, és a kút alsó részén pedig a Duna három mellékfolyóját látjuk, három hölgy figura személyében, a Drávát, akinek az ölében csigák és kagylók találhatók, látjuk a hálót tartó Tiszát, illetve a Szávát virággal a kezében. Úgyhogy ha június 29-én, vagy a héten bármikor a Duna partján sétálnánk, vagy az Erzsébet téren a Danubius kútnál vagyunk, akkor jusson eszünkbe a Dunanap is, és az, hogy tényleg a világ legnemzetközibb folyójának a partján lakunk, és ezért azt gondolom hálásak lehetünk.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Vermes Zoltán, a Szepes Gyula Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatója. A Look in Lab kiállításról beszélgettünk, amely július 3-áig várja a látogatókat az Érdi Galériában. 5 és 6 óra között velünk volt Mörk Leonóra, aki legfrissebb kötetével jött el hozzánk. Én ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Borisz technikusnak. Mindenkinek jó pihenést kívánok, holnap reggel a Nyitányban Gaskó Balázs várja önöket. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a hőség, szerdai félig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Elkezdődött a dinnye szezon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerdai félig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkoholt, a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Senki ne hagyjon gyermeket, idős embert és háziállatot parkoló gépjárműben, még egyetlen percre sem. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, több helyen is vízkorlátozást kell elrendelni. Elmondta, hogy a tanácsok ellenére tovább nőtt a vízfogyasztás, és Gödöllő környékén már rekordokat döntöget. A kormányfő megismételte, a kánikulából még hátralevő egy másfél napban senki ne gondoljon a medencék feltöltésére vagy öntözésre, mert a rendszer összeomlása súlyos következményekkel járna. Magyar Péter azt is kérte, hogy mindenki vegye komolyan a tűzgyújtási tilalmat is. Elkezdődött az idei Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program. A szervezők augusztus 20-áig várják a búzaadományokat, amit ősszel lisztformájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Akik nem termelők vagy logisztikailag egyszerűbb módon szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez, közvetlen banki átutalással is segíthetik a rászorulókat. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb balelnöke a közmédiában. Varga István hangsúlyozta, a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, a mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferenc József híd, későbbi nevén Szabadság híd, eredetileg zöld színű volt, de miután a II. Világháborúban felrobbantották és a felújítást követően nem állt rendelkezésre ez a szín, egy ideig szürkében pompázott. Eredeti színezetét 1984-ben nyerte vissza, amikor egy felújítás során elbontották a teljes pályaszerkezetet, és helyébe vasbeton pályaelemeket építettek. A Fővám tér és a Gellért tér között nyújtózó építmény legutóbbi nagy felújítása 2007-ben kezdődött el. A 21 hónapig tartó munkálatok során megerősítették az acélszerkezetet és a vasbetonpályákat, kijavították a pilléreket és a hídfőket, átépítették az út- és villamospályát, valamint a járdát, rekonstruálták a műemlékeket és díszvilágítást is kapott Budapest legrövidebb hídja.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban lerombolt Ferenc József híd újjáépítése 1946 tavaszán kezdődött el. A terveit Sávoly Pál készítette, de a középső hídrészt az eredeti 1894-es tervrajzok alapján készítették el. Az építés során a budai és pesti parti áthidalásokat is megerősítették, a sérült elemeket kicserélték, megnövelték a kihajlás elleni biztonságot. Az átkelőn, miután úszódaruk segítségével behelyezték a középső részt, helyreállították a villamos vágányokat, a kiskockákból készített kocsipályát, valamint a járdákat. Pénzhiány miatt a pályaszerkezet kiegészítése a Dunából kiemelt, különböző minőségű hídroncsokból készült. Az eredeti díszes korlátokat is egyszerűbbel pótolták. A forgalom 1946. augusztus 20-án vehette újra birtokba felrobbantott budapesti hídak közül elsőként helyreállított átkelőt, ami ekkortól viseli a Szabadsághíd nevet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborús események során a Kvassai hidat is felrobbantották a visszavonuló német alakulatok. 1944-től 3 éven át egy ideglenes fahídon juthattak át az erre közlekedők, majd 1946 és 47 között változatlan alakban más hidak roncsanyagainak felhasználásával megtörtént a helyreállítás. Mivel az építkezéshez felhasznált roncsok több helyen is lyukakkal gyengített tartó elemekből álltak, ezért csökkent az átkelő teherbírása. A forgalmat részben ezért, részben pedig a korróziós károk miatt korlátozni kellett a 12 tonnánál nem nehezebb járművekre. Szükségessé vált tehát a csere, ami 2000 nyarára készült el, meglepően rövid idő, mindössze 16 hónap alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai híd mellett áll a Cseperi gyorsvasút hídja. Építését a pártvezetés rendelte el, és a 3 éves terv egyik beruházásaként készülő Cseperi hév építése indokolta. A vasút nyomvonala ugyanott ível át a soroksári Dunák felett, mint a közút, és egy a közúti híddal szinte azonos vasszerkezetet építettek a tömegközlekedés számára. Az újabb híd pályaszintje azonban körülbelül 1 méterrel magasabban feküdt, mint a 30 évvel korábban épült azonos kiképzésű párja. A híd tervei az Állami Mélyépítés Tudományi és Tervező Intézetnél készültek. Tervezői Sávoly Pál és Ritter Mór voltak. A 720 tonna súlyú karbonacélból készült hidat a Mávak gyártotta és szerelte, átadására pedig a gyorsvasút megnyitásakor 1951. május 1-én került sor. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Fokozódik a hőség, szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A Hernádba fulladt egy gyermek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkoholt, a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napirendelőtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt odairányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, hogy az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját, a színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. A hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, emiatt kimaradó vagy rövidebb szerelvénnyel közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani, közölte a MÁV Inform. A MÁV csoport arról tájékoztatott, hogy a modern vonatokat korábban maximum 35 fokos külső hőmérsékletre méretezték, így az extrém hőség ezeknek a járműveknek is kihívást jelent. Hozzátették ugyanakkor, hogy a vonatok jelentős része menetrend szerint közlekedik. A Hernádba fulladt egy gyermek vasárnap Gesztelynél. A mentőcsapat beszámolója szerint a folyóhoz két felnőtt, több úszni nem tudó fiatallal érkezett fürdőzni. A 6-7 év körüli gyereket elsodorta a Hernád. A mentők újraélesztették és kórházba vitték, de nem tudták megmenteni az életét. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruit Web alelnöke a közmédiában. Varga István hangsúlyozta, a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, a mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Michael Jackson emlékfa az Erzsébet téren található. A fát az énekes 2009-es halálakor avatták emlékhelyé. A rajongók több száz fotóval, virágokkal és gyertyákkal emlékeznek a kedvencükre. A különös hangulatú emlékhely már a kedvelt turista célpont lett a belvárosban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament kéményei szabad szemmel tulajdonképpen láthatatlanok. Az országház építésze Steindl Imre nem szerette volna elcsúfítani az épületet, ezért a fűtés hőjét és füstjét nem a tetőn keresztül vezette ki. Steindl a környező bérpaloták udvarára épített kéményeket, így a Falk-Miksa utcában és a Balassi utca 1-5 szám alatt is található néhány kivezető.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Papp László Budapest Sportaréna Budapest és Magyarország legnagyobb fedett sportcsarnoka. A Puskás Ferenc stadion szomszédságában a 2-es metró és az 1-es villamos Puskás Ferenc stadion megállójánál található. Elődjét, a Kis István tervezte Budapest sportcsarnokot 1982. február 12-én avatták fel. Az épület a leningrádi jubileumi sportpalota mintájára épült, bár annál valamivel nagyobb lett. 12.500 nézőt tudott befogadni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Fokozódik a hőség, szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A Hernádba fulladt egy gyermek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkoholt, a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, emiatt kimaradó vagy rövidebb szerelvénnyel közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani, közölte a MÁV Inform. A MÁV csoport arról tájékoztatott, hogy a modern vonatokat korábban maximum 35 fokos külső hőmérsékletre méretezték, így az extrém hőség ezeknek a járműveknek is kihívást jelent. Hozzátették ugyanakkor, hogy a vonatok jelentős része menetrend szerint közlekedik. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napirend előtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt odairányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, hogy az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját, a színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. Az elmúlt 36 évben az állam és a miniszterelnök nem volt megrendelője büntetőeljárásoknak, mondta a Fidesz frakció vezetője Magyar Péter felszólalására reagálva. Gulyás Gergely azt mondta, ha a kormány elbocsáthatja a köztársasági elnököt, és kiiktathatja a parlamenti ellenzéket a választásokból, akkor nem alkotmányos demokrácia lesz a következő években. A Hernádba fulladt egy gyermek vasárnap Gesztelynél. A mentőcsapat beszámolója szerint a folyóhoz két felnőtt, több úszni nem tudó fiatallal érkezett fürdőzni. A 6-7 év körüli gyereket elsodorta a Hernád. A mentők újraélesztették és kórházba vitték, de nem tudták megmenteni az életét. Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az elevátorház egy nagyméretű ipari teljesítmény volt a Boráros tértől északra, a Közraktár utca Duna felüli oldalán. A beérkező áruk osztályozására, tárolására, átrakodására épült. Alapterülete 90x35 méter, magassága 50 méter volt. Az első világháború után csökkent a jelentősége, ráadásul a második világháborúban komoly károkat szenvedett, ezért elbontották. A hozzácsatlakozó Dunapart teherpályaudvart az 1990-es évek elején számolták fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyehó nem más, mint a Karinti által elnevezett számtalan legendával rendelkező New York kávéház. A pincérek a felszolgáláson túl mindenhez értettek és mindenben segítettek, főleg a törzsvendégeknek. Hogy ki lehetett törzsvendég, az bonyolult, objektív és szubjektív feltételekhez köthető, de semmiképpen sem a fogyasztás mértékétől függött. Állítólag Molnár Ferenc a Dunán átsétálva, susmusolva, bal kézzel nagy ívben egy kulcsot dobott a sötétzöld hullámok közé. Ez a kulcs pedig nem más volt, mint az akkoriban megnyitott New York kávéház kulcsa. A mágia arra irányult, hogy soha többé ne lehessen bezárni ezt az egyedülállóan szép és hasznos műintézetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a hőség. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkora fizikai munka is kerülendő. Különösen kell figyelni az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kormány 3,7 majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. A KDNP frakció vezetője vitatta azt, amit a kormányfő a gazdaság állapotáról mondott. Ritvári Bence szerint, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurózónában. Hiányolta az áfa csökkentést, a kilakoltatások megszüntetését, illetve a 480 forintos benzinárat. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter. Mértéke 30 napra vetítve meghaladja a 30 főt. Erről tájékoztatták Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatóanyaggyártási területeket érinti. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban, tájékoztatott a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke. Bagyó Sándor a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes, ismeretlen helyen vízbe ugrani. Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kazinczy utcában található mikve Európa egyik legértékesebb zsidó rituális fürdője. A mikvék érdekessége, hogy a fürdőhöz csak természetes élővizet, tehát folyó vagy forrásvizét szabad használni. A budapesti mikvét 1928-ban egy Art Deco stílusú lakóházzal együtt adták át. Ennek a fürdőnek a vízellátását egy forrás és az épület tetején összegyűlő csapadék biztosítja. Az épületben egy női és egy férfi fürdőmedence, valamint egy a háztartási eszközök megmerítésére szolgáló helyiség található. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi Bécsi kaputér 7-es számú házán különleges domborműveket láthatunk. A homlokzaton megtaláljuk Vergilius, Cicero, Szókratész, Quintilianus, valamint Seneca alakját is. A ház 1807 környékén épült, Grigel József a latin nyelv és az irodalom professzora számára. Híres vendégként megfordult itt az 1930-as években Thomas Mann is. A német irodalom egyik legjelentősebb alkotóját az akkori tulajdonos Hatvani Lajos báró hívta meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a hőség. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkora fizikai munka is kerülendő. Különösen kell figyelni az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kormány 3,7, majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. A KDNP frakció vezetője vitatta azt, amit a kormányfő a gazdaság állapotáról mondott. Ritvári Bence szerint, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurózónában. Hiányolta az áfa csökkentést, a kilakoltatások megszüntetését, illetve a 480 forintos benzinárat. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter. Mértéke 30 napra vetítve meghaladja a 30 főt. Erről tájékoztatták Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatóanyaggyártási területeket érinti. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban, tájékoztatott a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke. Bagyó Sándor a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes, ismeretlen helyen vízbe ugrani. Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd eredeti nevén Lágymányosi híd volt Budapest Dunai közúti hídjai közül az első, amelyik nem egy személyről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta elnevezését. A fővárosi közgyűlés az 1995-ös átadáskor a Szent László híd elnevezés ellenében választotta ki a városrész nevét. Később felmerült javaslatként Latinovics Zoltán, Kossuth, Szent István és Mátyás király is, mint lehetséges névadó, illetve a Béke hídja név is. A közgyűlés végül csak 2011. április 27-i ülésén javasolta a Földrajzi Névbizottságnak, hogy a híd új neve a jeles magyar történelmi családról Rákóczi híd legyen. A bizottság ezt egyhangulag elfogadta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Glóriett kút Budapest egyik legkülönösebb építészeti emléke. Ybl Miklós tervei alapján készült, és eredetileg a Hősök tere helyén állt. Itt tört ugyanis felszínre az a 74 fokos gyógyvizet adó forrás, amelyet Zsigmond Vilmos bányamérnök fedezett fel 1877-ben. A kutat a millenniumi építkezések során elbontották, és a mai Széchenyi hegyre helyezték át.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a hőség. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen kell figyelni az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kormány 3,7 majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. A KDNP frakció vezetője vitatta azt, amit a kormányfő a gazdaság állapotáról mondott. Ritvári Bence szerint, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurózónában. Hiányolta az áfa csökkentést, a kilakoltatások megszüntetését, illetve a 480 forintos benzinárat. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter. Mértéke 30 napra vetítve meghaladja a 30 főt. Erről tájékoztatták Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatóanyaggyártási területeket érinti. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban, tájékoztatott a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke. Bagyó Sándor a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes, ismeretlen helyen vízbe ugrani. Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kolodko egyik legújabb alkotása az In Vino Veritas, vagyis Borban az igazság címet kapta. Az Aquincumi katonai amfiteátrum falára helyezett szobrocska egy római légionáriust ábrázol egy kis boros kancsóval a kezében, ami valószínűleg már ki is fogyott. A szobrász utal ezzel az ókori római szőlő- és borkultúrára, valamint Óbuda középkori borászati hagyományaira. A római katona párja egy másik római kori amfiteátrumban is megtalálható, a horvátországi Pula városában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Each sensation, darkness stirs.

deftly, music shall surround thee.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Doktor Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháború után felépített Kossuth híd egy 9 nyílású, összesen 355 méter hosszú félállandó híd volt. Az eredeti tervek szerint faszerkezettel készült volna el, de végül a két parti nyílást leszámítva acélszerkezettel valósították meg. A kivitelezéshez szükséges vasat a háborús törmelékekből válogatták össze. Az 1946. januárjában átadott Kossuth hidat eredetileg 10 éves élettartamra tervezték, és a teherbírása is csak korlátozott volt. Bizonyos idő elteltével nagyobb autóbuszok már nem is hajthattak fel rá. Elhasználódása miatt 1957-ben, mikor már nélkülözhetővé vált, forgalmon kívül helyezték, majd 1960-ban lebontották. Helyét azonban az egykori pesti és budai hídfőnél emlékkő jelöli. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a hőség. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkora fizikai munka is kerülendő. Különösen kell figyelni az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kormány 3,7 majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. A KDNP frakció vezetője vitatta azt, amit a kormányfő a gazdaság állapotáról mondott. Ritvári Bence szerint, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurózónában. Hiányolta az áfa csökkentést, a kilakoltatások megszüntetését, illetve a 480 forintos benzinárat. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter. Mértéke 30 napra vetítve meghaladja a 30 főt. Erről tájékoztatták Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatóanyaggyártási területeket érinti. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban, tájékoztatott a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke. Bagyó Sándor a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes, ismeretlen helyen vízbe ugrani. Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bajor Gizi Színész Múzeum a 12. kerületi Stromfeld Aurél utcában található. A hatalmas parkkal körülvett villába 1933-ban harmadik férjével, Germán Tibor orvossal költözött be. A ház hamar a korabeli művész élet egyik központja lett, azonban a színésznőre nem csupán békeidőben számíthattak a barátai. A második világháború alatt az alaksor menedéket nyújtott az üldözötteknek, többek közt Tamási Áronnak is. Bajor Gizi 1951-ben hunyt el tragikus körülmények között. Megzavarodott férje halálos adag morfiumot adott be neki, tartva attól, hogy a színésznő megsüketül és képtelen lesz folytatni karrierjét. Germán Tibor ezt követően magával is végzett. Egy évvel később Gobbi Hilda kezdeményezésére múzeummá alakították a villát.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd tervezése 1993-ban kezdődött. Az építés pedig 6 évvel később indult meg az előkészítő munkálatokkal, melyek nagy része egy árvízhullám miatt kárba veszett. Az átadásra végül 2008. szeptember 30-án került sor. A híd nevéről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium kétfordulós internetes szavazással akar dönteni, mely érdekes eredménnyel zárult. Az első három helyezett Stephen Colberg, amerikai komikus műsorvezető, John Stewart, amerikai műsorvezető és Zrínyi Miklós lett, de az eredményt végül nem vették figyelembe. A Megyeri híd elnevezést is egy internetes szavazó vetette fel, ennek alapján adta ezt a Földrajz Névbizottság arra hivatkozva, hogy a híd Káposztásmegyert és Békásmegyert köti össze egymással. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni Víz Alatti Múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason De Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason De Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Marais negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum, a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest valamikor a kupolák városa volt. A mai belvárosban és a környező kerületekben szinte minden sarokra jutott egy-egy palota, amely az előző századfordulós építészet stílusában kupolákkal, tornyokkal, tetődíszekkel próbált kitűnni az egyébként is látványos utcafrontból. Ezek a tornyok funkciót nem hordoztak, csak szépségükkel emelték a ház eleganciáját. Mára kevés maradt meg a tetődíszekből, egy részüket a II. Világháború harcai rongálták meg, a szocializmus éveiben pedig rendszeridegen díszelemként sokat elbontottak közülük. Társas házakká lettek a paloták, és a közös költségből a bádok kupolák helyreállítására kevésbé áldoznak a tulajdonosok. De ha a körúton vagy az Andrássy úton sétaközben kupolát látunk, az nem lövegtorony vagy harang helye, hanem egy díszesebb kor emléke.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután 1890-re a két meglévő budapesti közúti Dunahíd hídvámjaiból befolyt összeg meghaladta az évi 650 000 forintot, 1893-ban két további híd építését rendelte el egy törvénycikk. A törvény végrehajtásával megbízott kereskedelmi minisztérium nemzetközi tervpályázatot írt ki, melyre összesen 74 pályamű érkezett be. Ezek közül 53 darab az eskütérihez, 21 darab pedig a fővámtérihez készült. A két építményre vonatkozó terveket együttesen bírálták el, szintén nemzetközi bírálóbizottság segítségével. A mai Szabadsághídra vonatkozó pályázatok közül 16 háromnyílású és 5 egynyílású átkelő volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a hőség. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen kell figyelni az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kormány 3,7, majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. A KDNP frakció vezetője vitatta azt, amit a kormányfő a gazdaság állapotáról mondott. Rétvári Bence szerint, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurózónában. Hiányolta az áfa csökkentést, a kilakoltatások megszüntetését, illetve a 480 forintos benzinárat. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter. Mértéke 30 napra vetítve meghaladja a 30 főt. Erről tájékoztatták Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatóanyaggyártási területeket érinti. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel